0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exciós slágerek a 107,1-en.
2: SMR
1: a 107,1-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jugoszlovenka.
1: Mi nem felejtettük el
2: a 70-es évek kedvenceit.
1: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: FSMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.
3: Something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
4: There she was.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: Ez 7,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró
1: hirdetések. Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 06 164 061 06 21 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024-544-431, illetve 064-161-06-25 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hozd magaddal. Szervező az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 7 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Ébredjen velünk.
8: A 107,1 MHz-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: 107,1.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Ébredjen velünk. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: 107,1 SMR.
9: Én ezt hallgatnám.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
2: A zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel a rendkívüli hőség és a hosszantartó szárazság miatt. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol mintegy 1500-1700 hektár erdő és aljnövényzet égett le. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni. A Stolovi-hegységben azonban továbbra is küzdenek a lángokkal. Szerbiában jelenleg narancssárga riasztás van érvényben, Északbácskára és Bánátra vörös riasztást adtak ki. 3 hét és véget ér a vakáció. Kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre. Ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Ahogyan a korábbi években is, az általános iskola első osztályába indulók a Magyar Nemzeti Tanács támogatás is számíthatnak. Idén is tartalmas tanszercsomagot kapnak Vajdaság szerte. A csomagban a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök, toltartó, füzetek, rajz és írószerek, valamint többek között tornazsák és ugrókötél is helyet kap. Tesztüzembe már működik a megújult palicsi emlékkút. A több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A háromnapos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket 25 előadó várt. A továbbképzés célja kezdetektől fogva a vajdasági magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése, új oktatási módszerek átadása. Ami pedig az időjárást illeti, kánikulában lesz részünk a mai nap folyamán is. A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg. Napközben egyre több felé megélénkül az északnyugati szél. Az előrejelzések szerint a csúcsértékek elérhetik a 37 fokot is. Emiatt Szerbia egész területén narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben.
12: Egy óra múlva is.
13: Csak a legfrissebbek.
12: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
14: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
15: Reklámot hallottak.

0: içi kokluyor bellellilik. İçim dolu müttak olarak. Yağmadım keder, yiyemezsendik. Çapraz yiyemezat, o ki beynim olarak.
1: Jó napot kíván önöknek!
2: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: Mozaik.
2: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
1: Aktuális információk.
2: A 107,1 MHz-en.
4: Mozaikos szép reggelt kívánok a hallgatóknak augusztus 11-én. A maja időszámítás kezdetei máron 5140 éve tart, és Assisi Szent Klára ünnepe van, valamint épp most lepődtem meg, Zsuzsanna és Tiborc névnapja. A mai nap folyamán, ahogy hallhatták, kánikulára számíthatunk, de az éjszaka folyamán azért kellemes, tehát nyitott ablaknál is lehet aludni majd továbbra is. Itt még az elkövetkező időszakban ezt ki kell bírnunk, főleg ezt a mai hőmérsékletet, mert az előrejelzések szerint holnap jóval alacsonyabb hőmérsékletet mérhetünk, tehát 30-32 fok körüli érték lesz, és majd a hétvége környékén emelkedik ismét 36-37 fok fölé, utána már számíthatunk csapadékra így az előrejelzések szerint, de hát ez majd kiderül az elkövetkező időszakban. Még sokfelé kánikulában lesz tehát részünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét egyaránt jelentkezhet, de erről bővebben majd kicsit később. Gyorsan átnézzük, hogy mi mindennel várom önöket. A megszokott tartalmakkal, tehát hírek, itt lesz árfolyam, lapszemlézünk is. A következő órában segítsünk, hogy segíthessünk, a Caritas munkájáról lesz szó. Azután az asszály a következő témánk, amely nem csak a gyümölcsösökben, hanem több kultúrában is kárt tett. Bemutatjuk a Zentagunarasi Armida nőszervezetet, és Varró Dániellel is hallhatnak beszélgetést. Azután pálinka versenyről lesz szó, és a 9+1 művésztelep mester műhelye nyílik meg hamarosan, pontosabban a holnapi nap folyamán, hát erre készülünk, utána járunk, hogy kik lesznek majd a helyszínen, és rohamosan csökken a talajvízszint Bácskában, erről is hallhatnak majd egy beszámolót. Remélem, hogy felcsigáztam a hallgatókat egy-két témával, úgyhogy velünk tartanak a nap folyamán. Jóvételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A napocska szépen felsütött, úgyhogy nem kell kérni, de köszönjük a jazz meg aznak. A mai nap folyamán is 37 fok körüli értékeket mérhetünk. És közérdekű információ következik. Karbantartási munkálatok miatt szünetel majd az áramszolgáltatás Szabadka Pacsér és Bácskosút falva 1-es utcáiba. Íme. Szabadkán az Ulcsiny utcába és a Ciprusba 8.50-től 13-ig. Pacséron a Lenin utcába. A Sport, a Nyegos, Ivololari bár, Jován Mikics, Svetozár Miletics, Bunyevác, Magas, Fenség, Hideg utca, Felázott utca, Lázár Kosztíth, Belgrád, Sáros utca, Zombor utcák, Paraszt utca, Bácska, Jászó Tomics, Bánát, Hidegvölgy, Zenta, Kis utca, Pappál, Falazott, Makai és Pannon utcában, tehát Pacséron 9 és 13 óra között. Szabadkán a Száva Kovácsevics, a Petár Kocsics, a Nyegos és a Nikola Tesla számíthat áramszünetre 9 és 13 óra között, míg Bácskos út falván. A Pacséri úton Pacsértól a Bácskos út falvi gyepszélig 9 és 13 óra között nem lesz áram.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retro slágerek?
1: Az is.
2: A
1: múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retro zene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyek

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 11-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint 32 dinár 15 para, 1 svájci frank 125 dinár 43 para, 1 angol font 137 dinár 32 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 64 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
5: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

8 óra 41 perckor lapszemlézünk, íme a magyar szó és melléklete. Az értékteremtés közös felelősség. Mintegy 170 résztvevője van az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete Kosztolányi Dezső Nyári Akadémiájának Szabadkán. 3 évtizedre szóló vízstratégia készül. Gyuró Mácut szerint az államnak alkalmazkodnia kell az éghajlati szélsőségekhez. Csütörtökön Green Future Fesztivál, és akkor lapozunk is bele. Erdőtüzek és hőhullámok sújtják Európát. Eloltották a tüzet a delibláti homokpusztán, a tűzoltóegységek továbbra sem lélegezhettek fel, ugyanis 6 aktív szabadtéri tűz oltásában vettek részt. Útépítések, iskolafelújítások és nyugdíjemelés. Alexander Vucic szerint hamarosan a nyugdíjemelés mértéke is ismerté válik. Folytatódnak a minimálbér tárgyalások. Az állam 405 dinárban határozná meg a munkaóra legalacsonyabb díját. És leállhat az áruszállítása Rajna középső szakaszán. Milyen férj volt Szabadka híres szülöttje? Előadás Kosztolányi Dezső és Harmos Ilona ellentmondásos viszonyáról. Ez is természetesen a 30. Kosztolányi Dezső Nyári Akadémián, annak is az első napján. Rekordszámú turista Szabadkán és Palicson. Több mint 180 ezer vendég éjszakát regisztráltak az év első felében. És dzsungel lakók a Holt Tisza partján, a 30. évét is betöltő színes szilánkok, diák színpad, a fiatalokat a színház és a művészetek világával ismerteti meg. Falunapot ünnepeltek Gunarason, és élelmiszerosztás Kishegyesen októbertől főznek ismét a népkonyhák. A sport sem marad el, és hát ha hiányzik a szolgálati idő, megszűnt munkáltató esetén is érdemes utána járni a hiányzó adatoknak. És egy képes beszámoló egy életre kelt falusi hagyományokról. Na és akkor itt vannak a nagy halak a horgászvadász oldalon. Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillag raj. Ugyanezen a napon részleges napfogyatkozás is megfigyelhető. Ezzel kapcsolatban egyébként már is elmondom, hogy holnap egy csillagász bővebben is beszámol nálunk itt a műsorban. És még egy érdekesség a Panoráma oldalról. Mamut maradványok kerültek elő a Dunából az alacsony vízszint miatt Bulgáriában. Na és akkor következzék a melléklet, a magvető. Azt mondja, szörnyű csapás érte Európát, a szakértők már kongatják a vészharangot, akkor a számlát előbb-utóbb mindannyian megfizetjük. Milyen lesz az ősz? Hőhullámok és túlkínálat alakítja az európai dinnyepiacot. A kereskedés elmaradt, az eladók visszatartják a kukoricát és a szójababot, mert félnek a drasztikus hozamcsökkentéstől. Rossz hír érkezett az euróövezetből, újra emelkedő pályára állt az infláció. A gyümölcstermesztők vészjelzést adtak, és fejetlenség a műtrágya támogatásban is. Azután tényleg veszélyes a lenyelt dinnyemag? A válasz sokakat meglephet, ha elolvassák a 12. oldalon a cikket. Őszi növényvédelmi teendők a repcében, és az a bizonyos házi savanyúság rejtett ereje, nem csak finom, hanem egészséges is. És hogy miért? Erről bővebben a 16. és a 17. oldalon olvashatunk a mai Magyar Szó mellékletében, a magvetőben.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, augusztus 11-én. 82 esztendős korában meghalt Juliana Kovács, Szabadka, Titómarsal sugárúti lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Zentai úti temetőben. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Hangolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.
1: Reklám következik.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel a rendkívüli hőség és a hosszantartó szárazság miatt. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol mintegy 1500-1700 hektár erdő és ajnövényzet égett le. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni. A Stolovi-hegységben azonban továbbra is küzdenek a lángokkal. Szerbiában jelenleg narancssárga riasztás van érvényben, Északbácskára és Bánátra vörös riasztást adtak ki. 3 hét és véget ér a vakáció. Kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést, érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre. Ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Ahogyan a korábbi években is, az általános iskola első osztályába indulók a Magyar Nemzeti Tanács támogatás is számíthatnak. Idén is tartalmas tanszercsomagot kapnak Vajdaság szerte. A csomagban a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök, toltartó, füzetek, rajz és írószerek, valamint többek között tornazsák és ugrókötél is helyet kap. Tesztüzembe már működik a megújult palicsi emlékkút. A több mint 100 éves szecessziós emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A restaurálás után augusztus 8-án megtartották a kút tesztüzemét is, így a megújult létesítmény már működés közben is megtekinthető volt. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A 3 napos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket 25 előadó várt. A továbbképzés célja kezdetektől fogva a vajdasági magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése, új oktatási módszerek átadása. Ami pedig az időjárást illeti, kánikulában lesz részünk a mai nap folyamán is. A napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják majd meg. Napközben egyre több felé megélénkül az északnyugati szél. Az előrejelzések szerint a csúcsértékek elérhetik a 37 fokot is. Emiatt Szerbia egész területén narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben.
0: Időjárás.
4: Közlekedés. A mindennapok hírei
8: a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: A Mozaik folytatásában pedig a Szabadkai Caritasba látogatunk, és megnézzük, hogy ők miben segítenek így nyáron, illetve mi hogyan tudunk nekik segíteni. Stúdió vendégem Ricz Gábor, a Szabadkai Caritas igazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
3: A Caritasnak egész évben nagyon sok munkája van. Gondolnánk azt, hogy ilyenkor nyáron, ugye még plusz ez a hőmérséklet miatt még több munkájuk adódik, viszont azért önöknek is magukra is kell vigyázni. Hogyan néz ki a nyári munka?
4: Tehát, ahogy az évszakok változnak, ugyanúgy változik a mi feladatkörünk is. Ezt ugye műsor előtt beszéltük, hogy mikor van több munkánk, hát télen több munkánk van, mert ugye akkor be kell hozni a tüzelőt is, és föl kell fűteni azt a teret, ahol az idős ember él. Nyáron viszont másképp, másmilyen a munkánk. Egyik oldalról ugye ilyenkor mindig azt ajánljuk az időseknek, hogy ne menjenek ki a napra, hogy ne menjenek ki, maradjanak bent a hűvös szobába, próbálják hűvösen tartani azt a szobát. Illetve ugye azt próbáljuk a mi munkatársainak is ajánlani, hogy pont abban a legmelegebben ne legyenek kint ők sem, hanem akkor már legyenek otthon. És akkor, amikor normálisan tavasszal vagy ősszel arra bátorítanánk az időset, hogy akkor menjen el a munkatársunkkal, és akkor közösen vásároljanak be, ilyenkor azt mondjuk, hogy nem, hanem maradjon otthon, és vigyázza a saját egészségét.
3: Tehát akkor úgy olyan formán is tudnak segíteni az időseknek, hogy helyettük bevásárolnak, igen, beszerzik a gyógyszereket is, esetleg az orvosi ellátásban.
4: Hát attól függ, tehát minden felhasználónknak egy ilyen személyre szabott szolgáltatás csomagja van. Tehát amit ő meg tud csinálni, vagy el tud végezni önállóan, vagy el tud végezni a család segítségével, ha van család, akkor mindig azt ajánljuk, hogy ő ezt csinálja meg. Jó az, mert mozog, jó azért, mert hasznosnak érzi magát, jó azért, mert gyorsabban elmúlik az idő. Viszont ténylegesen ilyenkor, amikor ilyen meleg van, akkor azt mondjuk, hogy ne, tehát akkor ne menjen ki 11 órakor virágot locsolni például, hanem ha maradjon bent, és mi pedig megpróbáljuk azokat a feladatokat átvenni, ami ilyenkor úgymond mi feladatunk lenne. Hogyha az egy bevásárlás, akkor az egy bevásárlás, hogyha az egy házi ápolás, tehát egy alapápolásról van szó, akár egy ágyban lévő fürdetés, akkor azt csináljuk meg. Tehát ezek már úgy mind be vannak járódva, tehát vannak felhasználók, akikhez nagyon-nagyon régóta járunk, és vannak olyan felhasználók, akikhez most kezdtünk újonnan, de ott is mindig van egy első látogatás, ott kimegy a főnővérünk, és akkor eldöntik közösen, hogy mik lesznek azok az a segítség, amit mi ennek az embernek nyújtunk, és akkor amíg az ő állapota stabil, addig ezt kapja, amikor pedig változik az állapota, akkor mi is változtatjuk a segítségünket.
3: Hogyan kerül valaki a projektbe, hogyan lesz a felhasználójuk?
4: Hát mivel most mi Szabadkán 2003 óta házi ápolónk és házi kisegítünk, de nagyon sok ember tudja a mi telefonszámunkat, tehát számtalan szórólap szét lett osztva már Szabadkán. Volt olyan, hogy például elmegy a doktornő vagy a szociális munkásunk egy első látogatásba, és akkor elővesz a néni a fiókból egy szórólapot, hogy ő ezt egyszer elhozta az egészségházból, mi tudjuk, hogy azt körülbelül a 2000-es évek közepén nyomtattuk, tehát 20 éves szórólap, de hál' Istennek a telefonunk ugyanaz, tehát ez az egyik útja, hogy valaki felhív bennünket telefonon, akinek szüksége van, vagy hogy a családtag hív fel bennünket, házaspár, házastárs, van úgy, hogy szomszédok, van úgy, hogy rokonok, van úgy, hogy barátok, és akkor hát mindig mondom, felveszik az adatokat, és akkor ez egy első látogatással indul el. Van olyan is, aki bejön személyesen. Na most ugye mi főleg csak a házi ápolásról beszélünk, de a Caritasnak 5 projekt csomagja van, 5 terület van, ahol dolgozunk. Ez a házi ápolás, házi kisegítés, ők az idősek felé irányuló projektekhez tartoznak. De ide tartozik például a segéd, egészségügyi segédeszközök használatra való adása is, tehát nagyon sok ilyen betegágyunk, kerekesszékünk, járókánk, mankónk van, szobatoalettek, néha vannak pelusok is, felnőtt pelenkák is, és akkor ezt is ugye a tehát ez nagyon érdekes, hogy amíg az emberek nincs baj, addig azt tudja, mi az a Karitas. Hanem amikor jön a baj, akkor jön a szükség, akkor valaki szól nekik, hogy te légy, menj el oda, és akkor lehet, hogy ők tudnak rajta segíteni. És akkor így bejönnek emberek, és akkor elmondják, hogy mi az ő gondjuk, bajuk. És ha tudunk nekik segíteni, akkor természetesen segítünk. Tehát ez az egy

0: nehéz átalakítani az első változatra, az első forgatókönyvre az embert. A gyerekeket még talán lehet is, de egy középkorút vagy egy időskorút, azt már lehetetlen.
1: Erre szokták azt mondani, hogy az idős fát nehéz átültetni.
0: Igen, igen. És akkor, mikor egy 6 pár cipője, akkor abból biztos egyet behozhat, mert nem kell neki mind a 6 egyszerre, ugye. De most bocsánat, de ezt most ilyen férfi szemből mondom, ugye tudom, hogy a hölgyeknek több színű cipőre is szükségük van. Ugyanakkor pedig, tehát az az élelmiszer, most például nem régen volt egy ilyen tapasztalatunk, hogy egy hölgy behozott egy doboz csokoládét. Tehát nem tudom, valószínűleg a gyerekek otthon nem akarták megenni. Összegyűjtötte, behozta, mi szétosztottuk, és nagyon szépen reagáltak rá az emberek. Tehát
1: gyakorlatilag mi ilyen formán tudunk segíteni, mert hogy a legjobb az, és nagyon jó érzés az, amikor tudunk másokon segíteni. A Caritasnak mi hogy tudunk segíteni? Tehát milyen opciók vannak? Ugye biztos, hogy van a pénzadomány, az egyik, a másik, amit ön mondott, hogy oda-haza nézzünk szét, szedjük össze azt, ami még használható, más örülni fog neki, vigyük be önökhöz. És gondolom, hogy azért fizikai erőben is tudunk, főleg a téli időben a fahordásnál segíteni.
0: Hát igen. Tehát sokféleképpen tudnak a kedves polgárok segíteni, hogy mondják, hogy a szeretet az egy nagyon találékony. Nekünk most legnagyobb szükségünk a pénzre van, tehát hogyha felmennek a weboldalunkra, amit most újítunk meg, de már
1: használható,
0: akkor látják ott, hogy tehát melyik az a számlaszám, ahova lehet adományokat utalni. Ugyanúgy ott van egy pici útmutatás is a ruhaadományokra, vagy az élelmiszeradományokra. Én mindenkinek azt mondom, hogy a legjobb az, ha felhívnak bennünket, hogy ott vagyunk-e. Tehát mi hétfőtől péntekig dolgozunk, 7 órától 2-ig szoktunk bent lenni, de van úgy, hogy el kell, hogy menjünk terepre, ide vagy oda vagy amoda, tehát az a legbiztosabb, ha felhívnak bennünket, akkor mi azt a családot bevárjuk, vagy azt a személyt bevárjuk, és biztos, hogy át tudja adni az adományát. Az adomány, hogyha élelmiszerről volt szó, akkor azok csomagokba kerülnek, ha olyan az az élelmiszer, amit csomagba tudunk tenni. Van olyan, hogy mi viszünk ki családoknak, mert nem tud mindenki akár be se jönni hozzánk, tehát vannak családok, akik peremkerületen a város szélén élnek, vagy akár valamelyik faluba is itten Szabadka környékén, akkor oda van, hogy mi kivisszük azt az élelmiszercsomagot, vagy azt a ruhaadományt. De tehát a másik módja pedig az, hogy az irodából szétosztjuk. Amikor pedig akivel ruhát adnak be, akkor azt át szoktuk nézni az önkéntesekkel, és ruhaosztást szoktunk szervezni. Na most nem volt már, én azt gondolom, május óta, akkor ott nagyon-nagyon fölidegesítettek. És meg ilyenkor

0: ilyenkor van, aki tényleg, hogy mondjam, szépen válogatja azt a ruhát, és igen, azt keresi, ami ő neki, vagy a családtagjainak jó, és vannak kevésbé jó kundzsaftok, tehát vannak, akik nagyon szemtelenek, és akkor ott májusban nagyon beidegesedtem, és akkor azt mondtam, hogy most nem lesz osztás augusztusig, tehát augusztus utolsó szombatján fogunk osztást csinálni.
1: Addig még csatlakozhatunk mi is adománnyal.
0: Persze, igen. Az is azért akarom ezt is most, hogy iskola előtt tudjunk osztani. És az idén is fogunk a Magyar Katolikus Karitásztól kapni táskákat, mint ahogy tavaly kaptunk, ezt majd az alsós iskolások fognak kapni ebből. 185 táskát várunk. Sajnos az idén nem lesz benne toltartó, meg ilyen felszerelés, mint tavaly volt, viszont jó minőségű táskák fognak lenni.
1: De ez is egy felhívás akkor a hallgatók irányába, hogy a toltartók, az iskolai tanszerek, ezekre is szüksége van a Caritasnak, illetve a felhasználóinak.
0: Igen, tehát tavaly volt benne, úgy emlékszem, hogy toltartó volt benne, vonalzó szett, víziszínes zsírkréta, tehát ilyeneket tettek bele a kollégák. Tehát volt szó arról is, hogy esetleg füzeteket is tesznek bele, de hát az a füzet az annyira tanár vagy tanítónéni függő, hogy akkor azt mondtuk, hogy ne, inkább ne, tehát hogy majd elmondja a tanítónéni, hogy melyik tantárgyból mit szeretne, és akkor azt fogjuk odaadni majd nekik. Úgyhogy hát most augusztus utolsó szombatján erre készülünk, illetve készülünk még egy ilyen jótékonysági ilyen árulásra is, tehát kapunk mi nagyon sok mindent, bent ilyen vázákat, táskákat, konyhai felszerelést, tányérokat, kávészetteket, meg ilyeneket, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt egy ilyen jótékonysági piac formájában fölkínáljuk a polgártársainknak, a lakosoknak Szabadkán, és aki...
1: Ennek a dátuma megvan-e már esetleg?
0: Ennek még nincsen, de ez is augusztusban
1: akkor várjuk az információkat, hogy ezt továbbítani tudjuk majd a hallgatóknak. Egyébként, kedves hallgatóink, 559-139 a hívható telefonszám, ahol bővebb információkat is kaphatnak, illetve ezen tudnak jelentkezni, hogyha szeretnének segíteni, vagy bármi formában csomagot eljuttatni a Caritashoz. Én megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, köszönöm az információkat, és további sikeres munkát kívánok Önöknek.
0: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
1: Információk, amikre támaszkodhat.
2: A 107,1-en.
3: A hosszantartó szárazság a mezőgazdaságban egyedül csak a kártevőknek felel meg. A növények szenvednek, mert sem felülről, sem pedig alulról nem jutnak nedvességhez. Elfogy ugyanis a talaj szűkös téli víztartaléka. Így ha a következő napokban nem lesz eső, akkor a kapásoknál is hozamkiesésre lehet számítani, vélik a szakemberek. Hogy mi a helyzet a földeken, illetve gyümölcsösökben Szabadkán és környékén, arról Barcsik Mártával, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szakmérnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
4: Augusztus első hetében járunk, és úgy tűnik, hogy nem szűnik a rekkenő hőség. Persze csapadék sem esett már lassan három hete. Vajon a szántóföldi növények, és itt most elsősorban a kapásokra gondolok, hogy viselik ezt a hőséget, illetve mit mutatnak, jelentkeznek-e már a száradás jelei?
5: Sajnos nem csak a kapások, hanem egyáltalán az össz növényről beszélhetünk, tehát nem jól viselik. Ez nem az a hőmérséklet, amit a növények szeretnek. Nagyon magas nappali hőmérsékletek, 40 fok körüli hőmérséklet, sőt olyan helyen, ahol ugye kint a szántóföldön ez akár magasabb is lehet, ezeket a magas hőmérsékleteket az utóbbi időben elég erős, nem tipikus szelek is kísérik, tehát az mellett, hogy bajban vannak a növények a magas hőmérséklet miatt, ez a szárító, nyári, erős szél, ez még megnehezíti a helyzetet. Víz az nincs, tehát a gyökérzeten keresztül nem tudnak fölvenni elegendő mennyiségű vizet, egyébként sincs téli tartalék, tehát a mélyebb talajrétegekben úgymond nincs semennyi víz sem, úgyhogy ez természetesen kihatással lesz a kapásoknak is a hozamára, ott, ahol nem tudnak locsolni az emberek, ahol nincs megoldva a locsolási lehetőség, ott biztos, hogy hozam csökkenése számíthatnak, hogy ez mekkora mértékű, ezt nem tudjuk. Ez a kukoricánál különösen nehéz a helyzet, hiszen a kukorica most a magoknak a fejlődési fázisában van, tehát most növelné a hozamot, most növelné a magokat, de nincs elegendő vízmennyiség, és így nem tudja kinevelni. Egyébként is a kukoricának a területe egyre kisebb és kisebb az elmúlt évekhez viszonyítva. Az idén körülbelül 15 ezer hektárnyi kukorica van Szabadka község területén, és hát, mint mondtam, a hozam mennyiség az majd végén derül ki, ugye, hogy hogy néz ki majd, de azokon a parcellákon, ahol nincs locsolási lehetőség, ott sajnos nagyon-nagyon nehéz a helyzet. A többi kapást illetőleg hát azok is megsínlik, ugyanígy a napraforgó is, a szója már évek óta nincs is, vagy csak elenyésző területen, tehát olyan pici kis területen, hogy arról szinte nem érdemes beszélni. A cukorrépa az is mindattól elnézően, hogy az ő hozama az maga a gyökérnek ugye a nagysága, meg a gyökér, de hát az se tud növekedni ilyen magas hőmérsékletekben, és még ami megnehezíti a helyzetet, ugye a cerkoszporának a jelenléte, bár ilyen nagy hőmérsékletekben az se fog tudni ugye terjedni, hiszen nincsen nedvesség, és hát ezek a nagy, nagyon-nagyon nagy hőmérsékletek még a valójában még a gombáknak se kedveznek, hiszen nincsen nekik nedvességük, és nagyon nagy az inszoláció és a hőmérséklet, de viszont aminek a megjelenésére kedvező hatással van, vagy amiket nem zavar, azok a rovarok, a kártevők, az atkák, a tripszek, tehát azok jelen vannak, nem csak a, ugye a kukoricánál a kukorica,

0: ami károkat tud okozni, és hát sajnos a petelerakás ennél a kártevőnél elhúzódhat akár 3 hétig is, 1 hónapig is, tehát azon most még mindig küzdenek, a csemege kukoricát, vagy a mag kukoricát termesztő termelők, a közönséges kukoricánál nincs meg az a, tehát a kár küszöb még nem következett be. És hát ugye a gyümölcsösökre is pár szót, hogy ejtsek, tehát itt is a körtéknél a körtebolha az, ami jelen van, már az 5. generáció, tehát erre kellene odafigyelni, akkor érés ideje alatt ugye nem permetezünk, de ami viszont az érés elején lévő szilvásokban, ott még a szilva moly az, ami károkat tud okozni. Nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon oda kell figyelni a karencára, a permetezés időpontjára, az késő esti, vagy kora hajnali órákban, vagy éjjel, amikor már a hőmérséklet lecsökken, és még egyszer mondom, hogy nagyon odafigyelni a karencára, arra a türelmi időre, ugye, aminek el kell, hogy múljon a permetezéstől a betakarítás pillanatáig. Tehát ilyen magas hőmérsékleten egyébként minden tehát ilyen permetezéseket kerülünk, ha csak lehet, semmiképpen nem permetezünk napközben, amikor magasak a hőmérsékletek, az utasításokat szigorúan be kell tartani, hogy mikor, tehát még a totálozás is, hogy így mondjam, tehát a gyomírtás az sem ajánlott, hiszen 35 fok fölött a növények egyszerűen lezárják a sztómáikat, nem vesznek föl semmiféle anyagot, leállnak, úgymond egyszerűen vegetálnak, hogy túléljék ezeket a magas hőmérsékleteket, tehát az embernek ugye figyelni kell a saját épségére is, a saját egészségére is elsősorban, de ugyanúgy, ha már dolgozik, akkor annak jó lenne, hogyha lenne valamilyen pozitív hatása, tehát ha nagyon-nagyon muszáj, akár a, majd a répánál ugye a cerkoszpor, vagy hát itt is lehetnek akár bagolylepkék, megjelenhetnek ugye, ami még problémát okozhat majd a későbbiekben, nagyon oda figyelni, hogy mikor permetezünk, tehát nagyon késő esti órák, vagy kora hajnali órák, amikor a körülmények ennek kedvezőek. Azt kell még mondanom, hogy az mellett, hogy a nappali hőmérsékletek nagyon magasak, az éjjeliek sem esnek 20 fok alá, tehát ezek már trópusi éjszakáknak számítanak, és ez azért gond, mert ugye nem tudja regenerálni magát, és nem tudja lehűteni magát kellőképpen a növény, ami segítene még neki esetleg majd a nap közbeni magas hőmérsékletek átvészelésében, hogy így mondjam, tehát akár a kapásoknál, akár a gyümölcsösökben, akár a konyhakertészetben nagyon-nagyon nehéz időszakot élnek meg ezek a szegény növények.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint így közel 10 órához már is 30 fokot mutat több helyen. A hőmérő higanyszála Újvidéken 28, Nagybecskereken és Nagykikindán 29, csak úgy, mint Belgrádban. Jelen pillanatban Loznicán 25 fok van, és Kopaunikon 20 fokot mutat a hőmérő higanyszála. A nap folyamán 37-38 fokot is mérhetünk, ami megterheli természetesen a szervezetünket. A meleg frontra érzékenyek körében így migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, viszont a délután második felében az este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk. Erős, illetve nagyon erős az UV-sugárzás, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. A műsor folytatásában hamarosan hírek, majd a híreket követően érdemes figyelni a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát, mert hogy kedv van, így a hét nap jó voltából ismét játszunk.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Mozaik újabb órájába léptünk, és egy csodás felvételt hallhattunk az imént Varga Miklós Európa dalát, és nem sokára Cserháti Zsuzsa is énekelni fog. Látod, szerelem, mit tettél? Na de itt lesz még néhány nagy hang. Tina Turner, Samantha Fox, és az Abba egyik dala is felcsendül. Előtte azonban elmondanám, hogy megjelent a nyereményjáték a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, a 7 nap jó voltából fél éves előfizetés. A tét, a kérdésem a következő. Hogyan jelzi az újság, hogy hány éves? Tehát hol található meg az a bizonyos jelzés, hogy hány éves az újság? Hogyha önök rendszeresen forgatják a lapot, akkor könnyedén rávágják. Ha nem figyeltek még fel rá, akkor gyorsan kerítsenek elő egy múlt heti 7 napot, és nézzék meg alaposan a címlapot, hiszen ott látható, hogy hogyan jelzi az újság, hogy hány éves a Vajdasági Magyar heti lapunk. A válaszokat pedig, ahogy már megszokhatták, a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán a felhívás alá, tehát a nyereményjáték 7 nap fél éves előfizetés kép alá kell megírni. Ebben az órában egyébként nem feledkezünk meg az apró hirdetésekről sem, és érkezem majd közérdekű információkkal is. Tartsanak velünk, és játszanak velünk!

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: És a Szabadkai Magyar Rádióban a folytatásban közérdekű információ következik. Ugye említettük, hogy még a mai nap folyamán is kánikulára számíthatunk, melegfronti hatás terheli szervezetünket, és 37 fok körüli csúcsértéket mérünk majd. Itt az ingerlékenységtől kezdve a görcsös fejfájáson keresztül a fáradékonyság, dekoncentráltság mellett ugye keringési panaszok is jelentkezhetnek, de a napszúrásra és a hőgutára is oda kell figyelni. Amennyiben bármilyen panaszunk van, akkor a héten a következőképpen tudjuk felkeresni az egészségügyi rendelőket. A Hajdújárási Egészségház kedden és csütörtökön 10.30 és 13, szerdán 13.30 és 17, míg pénteken 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház kedden és csütörtökön 13.30-tól 16-ig, szerdán 10-től 13-ig, pénteken pedig 10.30-tól 14 óráig dolgozik. A Ludasi kedden és csütörtökön van csak nyitva 9 és 10 óra között. Az Újzsedniki Egészségház hétfőn, szerdán és pénteken 7 és 10 óra között, kedden 13 és 20, csütörtökön pedig 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A Nagyfényi Egészségház kedden 7 és 14 óra, szerda és péntek 13.30 és 14 óra, míg csütörtökön 13 és 20 óra között dolgozik. A Pestcsara rendelőt kedden 7 és 20 óra között, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között kereshetik fel. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma 7 és 20 óra között, szerda, csütörtök és péntek pedig 7 és 14 óra között dolgozik. A Tavankúti rendelő kedd, csütörtök és péntek 7 és 14 óra között, míg szerdán 13 és 20 óra között várja a betegeket. A Kisbajmoki Egészségház kedd, csütörtök és péntek 7 és 14 óra között, szerdán pedig 7 és 20 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő augusztus 21-ig zárva tart.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió,
3: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
5: Mert ami jó, az jó.

0: 107,1 MHz.
1: A mindennapok része.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Benne pedig, hát idézőjelben útinfo, 2027 tavaszára eltűnhetnek a hagyományos fizetőkapuk a horvát autópályákon, és helyettük teljesen automatikus, úgynevezett free flow útdíjrendszer működhet. A tervek szerint a rendszer kamerákkal felismeri az autók rendszámát, így az autósoknak többé nem kell megállniuk a kapuknál. A magyar turisták számára is egyszerűbbé válhat az útdíjfizetés, a rendszám előzetes regisztrációjával az összeget automatikusan levonhatják, de az ENC fedélzeti egység használata is megmarad. A 3,5 tonna alatti személyautóknál és motorkerékpároknál a rendszám alapú és az ENC-s megoldás közül lehet majd választani. A nagyobb járműveknél, például teherautóknál és buszoknál kötelező lehet a fedélzeti egység. Horvátországban továbbra sem autópálya matrica, tehát Horvátországban továbbra sem autópálya matrica lesz, hanem a megtett úttal arányosan kell fizetni. A rendszer teljes kiépítését a tervek szerint 2027. március 1-ére fejezhetik be. A változás egyik legnagyobb előnye, hogy megszűnhetnek a nyári időszakban gyakori hosszú sorok a fizetőkapuknál. És ha már itt tartunk, akkor várjuk önöktől is az útinfókat, mi újság a határátkelőkön, az utakon, merre mérnek a rendőrei. 066 36 36 33 az SMS számunk, amelyre várjuk az üzeneteket. Egyébként pedig a Facebook oldalunkra várjuk a válaszokat a mai kérdésre. Hogyha kézbe veszik a hét napot, mondjuk a múlt heti hét napot, akkor hol találják meg a jelzést, illetve hogyan jelzi a lap, hogy hány éves, írják meg a választ a kép alá, ugye Facebook oldalunkra. Egyébként pedig Viber csoportokba érkeznek a hozzászólások, hogy Bajsán, a központban, Zentán is találkozhatunk, és Bácskos útfalván is mérnek a rendőrei. Jó utat, kitartást és büntetésmentes szép napot!

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. Az előrejelzések szerint ma a tegnapinál is melegebb lehet. 37 fokot is mérhetünk. Számottevő csapadék nem várható. Az illetékes hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatt könnyen kialakulhatnak a gyorsan terjedő tüzek, ezért mindenkitől fokozott elővigyázatosságot kérnek. A tartós hőség megviseli a krónikus betegeket, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdőket. A gyerekek és az idősek számára szintén különösen megterhelő lehet ez az időszak, de a meleg miatt az egészséges személyeknél is jelentkezhet fejfájás, fáradtság, koncentrációs zavar. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. Az előrejelzések szerint ma a tegnapinál is melegebb lehet, délután 37-38 fokot is mérhetünk. Reggel 7-kor Belgrádban volt a legmelegebb, ott már akkor 25 fokot mutattak a hőmérők. Palicson 7 órakor 23 fok volt. Számottevő csapadék ma sem várható. Az illetékes hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőség és a szárazság miatt könnyen kialakulhatnak és gyorsan terjedhetnek a tüzek, ezért mindenkitől fokozott elővigyázatosságot kérnek. A Magyar Országgyűlés ma államfővé választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A munka a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődött, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról, valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódott. Legkorábban 14 órakor megkezdődhet az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás, az eredményt pedig várhatóan 15 órakor már ki is hirdethetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A helyieket és a turistákat egyaránt célzó új kiberátverések hullámával néz szembe Görögország. A csalók SMS üzeneteket használnak fel arra, hogy megszerezzék az utazók személyes adatait és pénzét, hívta fel a figyelmet Darko Natalić. A Kaspersky kiberbiztonsági kommunikációs szakértője kiemelte, hogy a bűnözők a szállásfoglaló platformok korábbi adatszivárgási incidensei révén könnyen hozzájuthatnak az állampolgárok utazási adataihoz és telefonszámaihoz. Az SMS-ben érkező kiberátverések leggyakrabban helyi nyelven íródnak, ami megnehezíti a felismerésüket. A turisták jellemzően két fő csalási típussal találkoznak. Az egyik, hogy a csalók állami szerveknek, adóhatóságoknak vagy helyi szolgálatoknak adják ki magukat, és adók, illetékek, adminisztratív díjak vagy szabálytalan parkolási bírságok sürgős befizetését követelik. A másik módszer, hogy a kommunikáció olyan hamis címekről folytatódik, amelyek az eredeti foglalási szolgáltatást utánozzák. A turistáktól további fizetési igazolásokat, neveket, címeket vagy számlaszámokat kérnek. A csalók emellett gyakran felülragasztják az éttermekben és turisztikai helyszíneken lévő eredeti QR kódokat a sajátjaikkal. Így a felhasználókat hamis adathalász weboldalakra irányítják át adat vagy pénzlopás céljából. Betétdíjas rendszer jöhet Szerbiában 2027-től, 10-15 dinárt számolhatnak fel a palackokért és dobozokért. A Környezetvédelmi Minisztérium által tervezett rendszer célja, hogy növelje a visszagyűjtött és újra hasznosított italcsomagolások arányát. Jelena Petljanski, a Körforgásos Csomagolások Szövetségének elnöke, a Business.rs-nek elmondta, a kisebb csomagolások esetében például 10, a nagyobbaknál 15 dinár lehetne a díj. Az üres csomagolásokat az üzletekben lehetne leadni, automatáknál vagy kézi átvétellel. A rendszer működését elsősorban a csomagolásokat forgalomba hozó gyártók finanszíroznák, az egész folyamatot pedig egy külön non-profit szervezet irányítaná. Az állam szabályozóként és felügyelőként venne részt a rendszerben. Magyarországon már működik hasonló rendszer 2024-től.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van. Változó felhőzet mellett sok napsütésben lesz részünk, és hát folytatódik a hőség. A legmelegebb órákban 37-38 fokra számíthatunk.
3: Egy óra múlva is.
2: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem! Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
5: Reklámot hallottak.

Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.

0: Ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: És a műsor folytatásában, a Mozaik újabb órájában hamarosan bemutatjuk az Entagunarasi Armida nőszervezetet, és Varó Dániellel is hallhatnak egy beszélgetést a versírásról. Előtte azonban elmondanám, hogy egy igen furcsa mozgó hidegfront fog összetett meteorgyógyászati panaszokat okozni a frontérzékenyeknek. Az erős hőterhelés következményei keverednek majd a szervezeti reakcióinkban. Kezdetben a gyors melegedés lesz jellemző, amit már a nap első felében megérzünk, utána érkezik a hideg front, és 35 fok feletti hőmérsékletben lesz részünk. Azután lassú hullámzó mozgással halad majd ez a többfelé váltva kierős hidegfront jellegű panaszokat. Az erős melegedés követően különösen intenzív formában jelentkezik majd egyik-másik panasz. A front a késő délutáni esti órákban éri el területünket, útját erős szél és elszórtan zivatarok is kísérik, amelyek az időjárás érzékeny emberek esetében gyakran okoznak szorongásos, sok esetben pánik jellegű reakciót is. A melegedési szakaszban a fejfájásos, gyulladásos panaszok jelentkeznek fokozottan, majd erős kiugró jellegű vérnyomás ingadozás is jellemzővé válik. Az erős és változó terhelés miatt sok lesz a keringési és légzőszervi panasz, szívelégtelenség, nehéz légzés, gyakori rosszul létek, fokozott fáradékonyság lesz a jellemző, majd gyakoribbá válik a szokatlan ingerültség, aritmiák, szédülés, növekvő bizonytalanság érzet jelentkezhet. Az erős változások a folytatásban is jellemzőek maradnak. Fontos tudni, hogy az érzékenyeknél erős ingadozás lesz jellemző, egyre gyakoribbá erősebbé válnak a hőhullámok, a heves viharok, szélsőségesen nagy változások. Mindezek tartósan a jövőben is, illetve hát a jövőbe is hosszan behúnyúló időszakban lesznek fokozottan jellemzőek. Azok, akik az időjárás okozta terheléseket egyébként is rosszul viselik, ők a veszélyeztetett csoportba tartoznak. Érdemes odafigyelni arra, hogy minél többet pihenjenek, lehűtött szobába tartózkodjanak, és természetesen a megfelelő folyadékbevitelről se feledkezzenek meg. Figyeljünk egymásra!

0: Ez. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A műsorunk folytatásában Zenta Gunarasra utazunk egy kicsit. Az Armida Nőszervezet legaktívabb civil szervezetek közé tartozik. Számos programjuk van az év során, és a falu minden nagyobb rendezvényéből kiveszik a részüket. A nőszervezet elnökével, Kádár Krisztinával beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban.
2: Én is köszöntök minden hallgatót.
0: Hát nézzük, hogy mióta működik ez a szervezet, és egyáltalán milyen céllal alakult.
2: Hát a mi szervezetünk körülbelül 21 éve működik. A helyi asszonyok annó régen ugye úgy döntöttek, úgy gondolták, hogy kellene valami olyan kis közösséget kialakítani, amivel a faluban élő asszonyokat, nőket, gyerekeket, tehát mindenféle korosztályt összehozzanak, valamint ezáltal ugye a családokat is. És így különböző rendezvényekre, különböző gyűjtéseket, előadásokat, tehát ilyen többféle mindent szervezzenek, a falu szépítését, és akkor így alakították ki ezt a kis közösséget, ezt a kis civil szervezetet.
0: És milyen rendezvények azok, amikről beszélhetünk?
2: Már hagyományossá vált a különböző rendezvényeink. Körülbelül ugye a megalakulás óta minden évben disznótoros vacsorát készítünk. Itt hagyományosan elkészítjük a disznót. Leginkább a nők, de az a férjeink is kiveszik a részüket benne, mert ugye kell a férfi erő is. És akkor ezután egy bállal megkoronázzuk ezt. Itt nagyon sokan szoktak jelentkezni, nagyon szeretik ezt a rendezvényünket. Ezután az év folytatásában van farsang. Itt minden alkalommal, minden évben a maghagyományápolókkal közösen farsangi fánkot sütünk, itt a piacra kilátogatókat, tehát a helyi piac téren oda látogatnak ki a gyerekek, beöltözve, ott ugye tejával és fánkkal kínáljuk őket, ezt is mindenki nagyon szereti, ez is már ugyanígy egy hagyományos rendezvény. Akkor ezután a húsvéti kiállítás és vásár, ezt a Csipke Rózsa kézi munkacsoporttal együtt vezetjük. Ez is már nagyon régóta, tehát ugyanúgy a megalakulásunk óta körülbelül van ez a rendezvény. Itt húsvéti jellegű kézműves dolgokat állítunk ki, és ezeket ugye meg is lehet vásárolni, tehát környező településekről jönnek árusok, és a gyerekek is mindig jönnek megnézni ezeket a kiállításokat. 3 napos, ez egy hosszabb rendezvény, és itt a gyerekeknek egy pályázattal is készülünk minden évben, húsvéttel kapcsolatos kézműves alkotásokat, rajzokat várunk, és akkor ezért mindenki kap egy kis ajándékot, így a gyerekek csoportosan is, és egyénileg is mindig készítenek valamit. Pár éve családi napot is szervezünk, itt az ifjúsági szervezettel és a Gracza János Művelődési Egyesülettel. Tehát abban is látszik, hogy az Armida Nőszervezet, meg szerencsére Zenta Gunarason a civil szervezetek nagyon jól együttműködnek. Ezt a családi napot is úgy alakítottuk ki, hogy minél több civil szervezet kivegye a részét. Itt is lángost sütöttünk ingyenesen, és akkor mindenki, aki szeretett volna, ugye vehetett lángost, közben szólt a zene, játszottunk, tehát egy ilyen jó kis családi program. Akkor a nyár folyamán a nyári tábort, azt az ifjúsági szervezet szervezi, de mi is persze kivesszük a részünket, több foglalkozást készítünk nekik. Az idei évben éppen pattogatott kukoricával kapcsolatos játékokat, és ilyen újrahasznosítással kapcsolatos dolgokat, tehát ilyenekkel foglalkozunk. Igen, nagyon fontos. Akkor hamarosan itt az új kenyérünnep, ott minden évben lángost sütünk, 40 kiló lisztből készítjük, tehát nagyon sokat, jó sok lángost, és itt is ingyenesen kínáljuk. Ez is nagyon nagy népszerűségnek örvend a kilátogatók körében, mindig már előre kérdezik, hogy ugye az idei évben is sütötték a lángost, mondjuk, hogy persze, hát ez ki nem maradhat ugye ebből az eseményből. Akkor az év folyamán ugye az október 18 általános iskola, minden évben van neki iskola napja, és akkor itt is általában megkérnek minket, mert ez a fánk és a lángos nálunk nagyon menő. Ezért akkor, hogyha ott is ilyen sportnap, meg ilyen esemény van, akkor ott is ugye nagyon számítanak az Armida Nőszervezetre. Egy pár éve Halloween bulit szervezünk a gyerekeknek, ott október végén. Itt is nagyon, ez is nagyon élvezetes a gyerekeknek. Egy kicsit kikapcsolódhatnak, táncolhatnak, nagyon jól érzik magukat. Ami egy nagyon fontos rendezvényünk ezután az ősz folyamán, az őszidő ünnepség. Itt a faluban élő 70. életévüket, vagy abban az évben betöltik ugye a 70. életévüket. Őket várjuk a művelődési házba, az idős személyeket. Itt kávéval, teával, élő zenével várjuk őket, egy kis beszélgetés, kikapcsolódás az ő számukra is, és akkor itt is mindig nagyon örülnek annak, hogy azok a személyek, akik ugye el tudnak jönni, hogy rájuk is gondolunk, ugye, hogy nem csak a fiatalabbakat, vagy valami, hanem ugye ez a nap konkrétan róluk szól. Itt mindig személyesen mindenkinek el szoktuk vinni a meghívót, meghívjuk őket, így mindig a tagság ugye körbejárja a falut, és meghívjuk őket. Ez egy nagyon népszerű rendezvényünk, ezt nagyon szeretjük. És az év végén még van minden évben egy cipős doboz akciónk. Itt pár éve változtattunk a szabályokon, tehát a 0-tól 10 éves korosztályú gyerekeknek készítünk csomagot, körülbelül ilyen 150 csomag a faluban. Karácsonyi időszak előtt 2-3 alkalommal a piac téren gyűjtünk még adományokat. Itt az emberek nagyon szeretnek ezt, és külön várják. Tehát már beszéltük, hogy hát nem is biztos, hogy kellene, hát megoldjuk még meg mindent, de nagyon várják mindig a falubeliek, hogy ők is tudjanak ebbe az ajándékokba adományozni, mert nekik is ugye jó esik, hogy ugye gyerekeknek lesz az ajándék. Valamint még itt a felsős gyerekeket is aztán úgy gondoltuk, hogy hát nem csak a 10 éves korig, hát a 14-5 éves is még gyerek, így akkor ő nekik is mindenkinek végül is készítettünk ajándékot, úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon kedves és népszerű eseményünk.
0: Nagyon színes programokkal él akkor a település, ezek szerint nagyon mozgalmas ott az élet. Nézzük, hogy mit tudhatunk a tagokról, hány tagja van az Armidának?
2: Jelenleg 16 aktív tagunk van. Idősebbek, fiatalabbak, de aktívak, tehát hogy nem, ugye nem kötelező mindegyik eseményen vagy részt venni, de hát ugye mindannyian elfoglaltak vagyunk, sokan vagyunk, vagy akiknek még relatív kicsi gyerekei vannak, ezért bizonyos okok miatt nem bírnak részt venni, de azért ugye önkéntesen csinálunk mindent, és nagyon ott vannak, mindenki ott van, segít, csinálja, amit kérünk, vagy ugye ezek az eseményeken kívül is van még, amikor külön megkérnek, hogy hú, hát az Armida nő szeret ezt megtennie, hát persze általában igen, tehát az idejében ültettünk el rengeteg virágot, begóniákat a falu szépítésére, tehát azt is ugye az Armida vállalta magára, mert azért nem csak, hogy díszítjük, de hát ugye azt meg is kellett csinálni, elkészíteni, széthordani a virágokat, locsolni, tehát ezt is még plusz még vállaljuk.
0: Igen, karba tartani is.
2: Igen, karba tartani, meg a faluszépítés, tehát hogy ezt is a minden évben ott a már is jó pár éve falu központjában, szalma bálákból készítünk valami érdekességet. Ez is egy ilyen, azt is várják mindig a falubeliek, hogy mikor lesz már újabb, meg mivel díszítjük mindig.
0: Tehát kreatívnak kell azért lenni.
2: Igen.
0: És gondolom, hogy azért önkéntesek azok mindig akadnak, akik szívesen besegítenek.
2: Igen, vannak olyanok is, akik ugye nem tagok, de szívesen ott vannak és segítenek minden rendezvényben. Szerencsére egy nagyon összetartó falu. Én nagyon szeretek Szentgonoroson élni.
0: Na, ez egy jó hír. Egyébként kikkel működik együtt még a civil szervezet, és kik támogatják a munkájukat?
2: Hát a helyi civil szervezetekkel, tehát tényleg a Művelődés Egyesülettel, a Maghagyományápolók, a Csipke Rózsa, ők is egy nagyon aktív, az ifjúsági szervezet, a Tűzoltó Egyesület. Tehát, hogy úgy mindenki, a helyi közösséggel természetesen támogatunk, a különböző pályázatokon szoktunk ugye részt venni, a helyi közösség és a topolyi önkormányzattól, valamint szoktunk pályázni a Magyar Nemzeti Tanácsnál és a Bethlen Gábornál is.
0: Mekkora sikerrel, tehát ez így le tud fedni mindent?
2: Igen, szerencsére igen. Tehát a költségeinket le tudja fedni, úgyhogy meg tudjuk valósítani ezeket az eseményeket, vagy ezeket a rendezvényeket, mindent, amit ugye ingyenesen kínálunk, ezt tudjuk fedezni.
0: Ugye, ahogy beszéltünk már arról, fontos a falu szépsége is, fontos az, hogy tudatosan neveljék ugye a gyerekeket, környezetbarát módon neveljék a gyerekeket, és hát a segítés. Ebben a segítésben, ha jól tudom, akkor júliusban még ott lapul egy ruhaosztási akció is.
2: Igen, tehát igen, minden évben szoktunk több alkalommal is szervezünk ilyen ruhagyűjtési, osztási akciót. Ez, hát a Művelődési Házhoz kialakítottunk egy ilyen kisebb állványt is, amiben úgymond szabadon oda lehet rakni ruhákat, vagy élelmet, tehát tartós élelmiszert, vagy valamit, és akkor akinek úgy érzi, hogy ő neki az szüksége van rá, akkor az elbírja vinni, de mégsem nem olyan nyilvános helyen van, hogy most némelyik ember szégyelhetni azt, hogy ő elviszi, igen, vagy valami, de inkább azt is szoktuk mondani ezekre a ruhaosztásra, hogy nyugodtan lehet bárkinek vinni, mert ez is egy újrahasznosítás, és sokkal jobb, hogyha akár az újrahasznosításként is felfogjuk a dolgokat, hazavisszük, lehet, az attól ugyanúgy az embernek új.
0: Így van.
2: És akkor kimossa minden, és lehet nyugodtan.
0: Meg hát ugye a gyerekek gyorsan nőnek, van, hogy csak egyszer-kétszer igen, volt igen. rajtuk, ez pedig egy másik igen. családnak jól jöhet.
2: És sokszor kérdezik is, hogy mikor lesz már ugye ilyen gyűjtésünk, mert nagyon sok mindenkinek nem tudjam hova rakni a ruhákat, és volt már úgy, hogy csináltuk többször is ugye ezeket a ruhagyűjtéséket, és akkor amiket már nem tudtunk szétosztogatni, mert nem tudtuk, sajnos nem nagyon van helyünk hol tárolni, akkor azt bevittük a Topolyai Caritas szolgálatnak, és akkor ők aztán utána megint szétválogatták, és ők is rászorulóknak szétosztották.
0: Tehát akkor ezek szerint a környező települések civil szervezeteivel, vagy egyéb szervezeteivel is jó az együttműködés.
2: Igen, igen, igen. Igen.
0: Milyen tervek vannak, amik még megvalósításra várnak?
2: Terveink az, hogy minden évben ezeket a hagyományos rendezvényeket azért meg tudjuk szervezni. Próbálkozunk néha új, mondjuk ez a Halloween buli is, ez egy új keletű, tehát ez ugye nem olyan régóta van. Hát így a tagok így próbálkoznak, néha így gondolkodunk újabbakba, de még úgy kimondottan nincs. Tehát így mindig azt igyekszünk csinálni, amire kérnek, amit látjuk, hogy szükség van. A falu szépítése azt mondjuk tényleg nagyon fontosnak tervezzük, beszéltük, hogy ilyen kisebb szemeteseket, padokat is, hát azt is oké, nem annyira az Armida nőszervezet hatásköre, de hogy azt is kicsit színesíteni úgymond ezzel is a falut.
0: És ugye a településnek is fontos, hogy szép és tiszta legyen, emellett ugye szerveznek még, ha jól tudom, akkor szelektív hulladékgyűjtést is.
2: Igen, ez már egy nagyon régóta, nem tudom pontosan, hogy hány éve ötlött fel bennem ez az ötlet, hogy hát, ahogy elkezdték az emberek, volt, hogy kiraktak tévét az utcára. És akkor láttam, hogy hát ebből össze kellene hozni egy ilyen szelektív hulladékgyűjtést, és ott kezdődött ez az egész. A helyi tűzoltó otthonba szerveztünk egy elektromos hulladékgyűjtési akciót. Ez 4-5 éve volt, tehát régebben, de nagyon-nagyon sok elektromos hulladékot összehoztak az emberek, úgy nem is gondolta
0: tehát
2: az ember.
0: Szükség volt rá,
2: igen. És akkor ezután alakítottunk ki a helyi gazdakör mellett különböző szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget, műanyag, alumínium, üveg, papír és az elektromos hulladékot. És nagyon, az emberek nagyon megszokták, és elkezdték oda hordani. Ezután ugye ezt értékesítettük, és ebből tehát a falubeli virágokat vettünk, ugye meg a játékokat az iskolába, óvodába, különböző tanszereket. Nem olyan régen a műszaki órákra nem volt ez a lomfűrész. Akkor olyant vásároltunk. Szóval ugye amit láttuk, hogy kell, hiányzik, akkor ebből ugye megvásároltuk ezeket, és akkor így visszaforgattuk a faluba, úgymond a pénzt, mert nem vittük ki, hanem a falusiak adták össze, és akkor a faluban maradt.
0: Tehát gyakorlatilag, hogyha a településnek szüksége van valamire, valami újításra vagy programra, akkor az Armida nőszervezet az, akihez rögtön fordulnak.
2: Igen, ez tényleg így szokott lenni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és kívánok erőt, egészséget az Armida nőszervezet minden tagjának, hogy minden programot és minden problémát meg tudjanak oldani továbbra is.
2: Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem. Mindenkinek további szép napot.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: A magyarországi ismert költő Varró Dániel vendég volt a Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon. A költő, akinek a versei gyakran hallhatók zenével, megzenésített versekként, valamint zenés irodalmi esteken és hangos könyvek formájában ismerkedhet művészetével a nagy közönség. Palicsra Bíró Eszter énekessel és egy kisebb zenekarral érkezett. A közös produkció interaktív irodalmi koncert volt, amelyben az énekes népszerű gyerekdalai és a költő humoros versei keltek életre zenés, játékos formában. Az előadásokon a zene és az irodalom mellett közös mondókák, mozgásos elemek és a versírás titkai is szerepet kaptak, de táncolt és énekelt is a boldog gyermekközönség a Bagolyvár mellett felállított színpadon. A jó hangulatú zenés verses előadást követően a költővel, Varró Dániellel beszélgetett Szabó Hangya Teréz.
1: Így föllépni énekessel egy költőnek talán nehéz, mert hogy a gyerekek nagyon élvezik a dalokat, és énekelnek, a verseket nem mondják együtt, nem zavaró?
2: Hát mindig, tehát én nagyon hálás vagyok, hogy az Eszterékkel léphetek föl, meg van egy másik gitáros zeneszerző barátom is, Molnár György, akivel szoktunk közösen, és hát egyedül még azt hiszem, hogy még nehezebb lenne egy költőnek, tehát az nagyon jó, hogy itt ilyen dalok, meg zene közben, ami nyilván a gyerekeknek egy ilyen nagyobb, közvetlenebb élmény, akkor itt csak ilyen röviden megbújhatnak a verseim, de én egyébként úgy vettem észre, hogy volt olyan versem, amit tudtak a gyerekek, meg mondtak velem együtt, aminek nagyon örültem, meg amik ilyen felelgetősök voltak, arról azért úgy válaszolgattak, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez ahhoz képest jól sikerült, de persze nyilván hátrányban van egy költő egy zenésszel szemben egy színpadon.
1: De Varró Dániel nem először van Palicson, és nem tudom, hogy össze lehet-e a kettőt hasonlítani, mert akkor felnőttekkel beszélgettek a vers csinálással, hogy ilyen csúnyán mondjam. Mennyire lehet megszabni a korhatárt? Meddig érdekli a gyerekeket Varró Dániel vers? Mondjuk ott a 15 évesek?
2: Hát azért nekem különböző korosztálynak szóló verseim is vannak, meg én azért is tudok erre csak nehezen válaszolni, mert nekem a felnőtt, először úgymond felnőtt verseket írtam, és arra azokra nagyon sokszor mondták, hogy gyerekesek, és amikor meg elkezdtem gyerekverseket írni, azokra meg gyakran mondják, hogy azok meg olyan felnőttesek, tehát valahogy így a kettő között vagyok én, mert biztos én is egy kicsit ilyen gyerekes felnőtt vagyok, úgyhogy emiatt... Hát, tehát azt gondolom, tehát azért biztos, tehát azt megfigyeltem, hogy mondjuk olyan kisiskolás korig, olyan 10 éves korig nagyon fogékonyak a gyerekek, a versekre, ritmusokra szeretik őket, nyitottan fogadják. Utána, amikor már elkezdenek kamaszodni, akkor nyilván más dolgok jobban érdekli őket.

0: őket az életben, de aztán hát például nekem van olyan verses kötetem, amiben szerelmes versek vannak, Szívdeszert az a címe, az már megint a kicsit, már mondjuk nem a kiskamasz, de a nagykamasz korosztályt már van, hogy érdekli, és hát vannak felnőtteknek szóló verses köteteim is, úgyhogy azt hiszem, hogy talán ami leginkább kimarad, ez az a kamasz korosztály, de alatta meg fölötte talán van olyan, ami való különböző korosztályoknak.
1: De nem merni a kamaszokat az mesterséges intelligenciára bízni, amikor versről van szó?
0: Hát igen, nagyon érdekes a mesterséges intelligencia, és én pont próbáltam is ilyet, mert például ebben a Szívdeszert című könyvben voltak ilyen SMS versek, amik hát akkor ilyen újdonság volt, még a mobiltelefon, meg az SMS, amikor ezeket a verseket írtam már közel 20 éve, és akkor szoktam ilyesmivel próbálkozni, pont hogyha ilyen kamaszokhoz, mondjuk ilyen felsőtagozatos, tehát ilyen iskolásokhoz hívnak, hogy próbáltam a mesterséges intelligenciával iratni ilyen rövid kis SMS verseket, amik szerintem nagyon ügyetlenek, de meg tehát úgy próbáltam tesztelni, hogy meg tudják-e különböztetni mondjuk ilyen iskoláskorú gyerekek, hogy mi az, amit egy ember írt, egy költő, mi az, amit egy robot, a mesterséges intelligencia írt, és hát nem nagyon, és sajnos azt tapasztaltam, hogy sokszor még a tanárok is olyan nagy magabiztossággal mondják az AI által, ugye mesterséges intelligencia által írt verse, hogy az biztos költő írta, vagy fordítva, úgyhogy igen, engem is érdekel ez, hogy mikor lesz az, hogy már a robot teljesen olyan verset
1: írt, mint
0: egy ember. Hát remélem, hogy még van egy kis időnk, de ki tudja. Érdekes minden esetre, hogy merre megy a világ.
1: Most eltekintve attól, hogy kicsiknek írt versekről van szó, vagy idősebbeknek, járja a Kárpát-medencét, amennyire én tudom, hogy sok helyen vendégszerepel, nem csak a határon belül, hanem határon kívül is. Különböző a gyerekek fogadtatása, vagy a gyerekek mindenütt egyformák a világon?
0: Én úgy figyeltem meg, hogy mindenütt egyformák, és tényleg ez, amit mondtam, hogy így ilyen, tehát óvodás, meg kisiskolás korban szerintem teljesen én azt figyeltem meg, hát Magyarországon is, ilyen nagyon kis falvakba is megyek, meg nagyvárosokba, Budapesten, és most tényleg most a nyáron is voltam a kolozsvári könyvhéten, meg a csíkszeredai könyvásáron, tehát felvidéken is voltam nemrég, tehát tényleg így a határon túl is nagyon örülök, hogy több helyre hívnak, meg hogy sok helyen úgy ismerik a verseimet, és igen, én egyáltalán nem látok különbséget abban, hogy itt a gyerekek szerintem ugyanolyanok, és azt látom, hogy mindenhol örömmel fogadják a verseket, és talán még egy kicsit, mintha lenne az, hogy így a, hát nekünk határon túl, tehát így a Magyarország határain túl, mintha még úgy egyel olyan nagyobb becsbe is tartanák a magyar szó, meg az ilyen verses, meg költészetet, tehát még egy kicsit úgy érzem, hogy talán még egyel olyan jobban is fogadják, mint ott Magyarországon.
1: Akkor még egy kicsit személyesebbet. Milyen verset szeret írni? Tehát egész kicsiknek szóló, szépen rímelő, dallamos, amire itt akár táncolnak is a kicsik, vagy sétálnak, vagy pedig komolyabb verseket, vagy ijesztősebb verseket, amitől meg félnek a gyerekek, mert hát a hétfejű sárkánytól csak kell félni. Milyeneket szeret írni, vagy éppen amit az ihlet ad?
0: Hát én olyat szeretek írni, amiben van valami játékosság, humor, aminek jó ritmusa van, tehát engem a különböző versformák nagyon érdekelnek, meg szeretem, hogyha dallamosak a versek, és általában úgy veszem észre, hogy a gyerekek is szeretik, ha jó ritmusuk van, illetve szeretek ilyen picit hosszabbakat írni, akár ilyen verses meséket, ilyesmiket. Nyilván azt mondjuk ilyenkor egy ilyen helyzetben, egy színpadról nem fogok elolvasni egy 200 oldalas verses meseregény, de mondjuk ez nekem ami nagy kihívás, meg úgy érdekel az, hogy egy történetet írni, de mégis közben verses legyen, és akkor azt hiszem, hogy ezt szeretem a legjobban.
1: És akkor még csak egy kicsit a terveiről. Most éppen mind dolgozik, vagy mind fog hamarosan dolgozni? Milyen hangulatú verseke?
0: Hát pont, amit most így mondtam, ugye nekem van egy Túl a Maszathegyen című verses meseregényem, már több mint 20 éve jelent meg, annak írtam egy folytatást egy pár éve, Túl a Maszathegyen 2, ezt a nagyszerű folytatás címet írtam neki, és annak egy ilyen, hát ugye úgy lett vége, hogy nyitva maradt sok minden, tehát igazából ezt szeretném egy ilyen trilógiává bővíteni, és most hát ez az, amit szeretnék majd befejezni nem túl sokára, Túl a Maszathegyen 3, és akkor itt majd lekerekedik ez a szép nagy történet.
1: És egy valami kicsi titkot ebből a harmadik részből megtudhatnánk előre, csak úgy kell csinálónak.
0: Hát annyit elállok, hogy az lesz az alcíme, hogy Maszath Janka és a mágikus fogmosószett.
1: Köszönöm szépen!

Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorában pedig hamarosan híradóval jelentkezünk, azután pedig visszavárom önöket a megszokott tartalmakkal, tehát árfolyamozunk és a Pannon Televízió műsor füzetébe is bele fogunk lapozni. Előtte azonban elmondanám, hogy a polisz.hu adatai szerint jelen pillanatban nincs fennakadás a határátkelőkön, de természetesen önöktől is várjuk a friss információkat a 066 36 36 33-as SMS számunkra. És még egy kis ideig várjuk a válaszokat az SMR Facebook oldalára, a nyereményjátékunkra. Mégpedig a kihirdetett kép alá, tehát a 7 napos kép alá írják meg a választ.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.
3: Változnak az évszakok, megint búcsúzik a nyár.
4: Búcsúzhat a nyár, osolhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
5: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Ma államfővé választatják Baka Andrást Magyarországon. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácskában és Bánátban. Továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel a rendkívüli meleg és szárazság miatt Szerbiában. Megkezdődött a napraforgó betakarítása a Magyar Kanizsa községben. Nem túl jók a hozamok, és lassan indul a vásárlási roham. 3 hét is véget ér a vakáció, kezdődik az új tanév. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Magyar Országgyűlés ma államfővé választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Legkorábban 14 órakor kezdődhet meg az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás, az eredményt pedig várhatóan 15 órakor már ki is hirdetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. Az előrejelzések szerint ma a tegnapinál is melegebb lehet, délután 37 fokot is mérhetünk. Reggel 7-kor Belgrádban volt a legmelegebb, ott már akkor 25 fokot mutattak a hőmérők, Palicson 7 órakor 23 fokot jegyeztek. Számottevő csapadék ma sem várható. Az illetékes hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőség és szárazság miatt könnyen kialakulhatnak és gyorsan terjedhet a tüzek, ezért mindenkitől fokozott elővigyázatosságot kérnek. A tartós hőség megviselheti a krónikus betegeket, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdőket. A gyerekek és idősek számára szintén különösen megterhelő lehet ez az időszak, de a meleg miatt az egészséges személyeknél is jelentkezhet fejfájás, fáradtság, koncentrációs zavar. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevó közelében fekvő Stolovi-hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektárnyi füvet és alacsony növényzetet égetett le. Nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik, miközben igyekeznek megakadályozni a lángok terjedését a lakott területek és a fenyőerdők felé. A Deliblati homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Az Emmanuel telep vagy a Sumarak környéki védelmi vonalak teljes ellenőrzés alatt állnak, a lakott területeket jelenleg nem fenyegeti közvetlen veszély, ugyanakkor a füst továbbra is látható és érezhető. A szakemberek szerint az erdő mélyén a kisebb gócpontok fennmaradása a következő napokban is várható. Ezért a tűzoltók és mentőegységek folyamatosan a helyszínen maradnak. A hőség nem enged, emiatt továbbra is a legmagasabb szintű készültség indokolt. Szerbiában jelenleg 23 aktív tüzet tartanak számon. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes. Az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta Nikola Rajaković a szerbiai RTV-nek. A Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni. Azonban az energetikai átmenethez, hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
2: Nagyon erős infrastruktúra, ahol sok energiát tudunk tárolni, ahonnan természetesen nap, szél és vízenergiát fogunk termelni. Természetesen be kell vezetnünk néhány új technológiát, ilyenek például a hidrogén technológiák. Meglátjuk, hogy a hidrogén lesz-e az, vagy szükség lesz-e atomerőművekre. Én továbbra is azt szeretném, ha Szerbia atomerőművek nélkül zárná be ezt az energetikai egyenletét, de ha ezt nem sikerül megtennünk, akkor atomerőművekkel fogjuk. Tehát szén nélkül határozottan lehet, a szektornak pedig sokkal komolyabban és felelősségteljesebben kell dolgoznia. Talán azt is hangsúlyoznom kell, hogy a szakma és az energetikusok szövetsége között béke kell legyen. Úgy véljük, hogy ez az évtized, tehát 2030-31-ig kulcsfontosságú lesz a következő 45-50 évben elérhető eredmények szempontjából.
1: megkezdődött a napraforgó betakarítás a Magyar Kanizsa községben, viszont felvásárlási ár egyelőre még nincs. A hozam a vártnál is rosszabb, holdanként 800 kg körül mozog. A tengeri még várat magára, de sokan már siló formájában lekombájnozták, míg csöves és szemes állapotban még csak most indul a betakarítás. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
0: Igen, csak sárgák a kukoricák a határban. Az elmúlt 3 hét szárassága és forrósága jól látszik, megindult a kényszer érés. Ez azt jelenti, hogy idén sem várható nagy termés a tengeri esetében. A gazdák többsége menti, ami menthető, elkezdték silózni. Sok esetben még azokat a parcellákat is, amelyről csövesen vagy magvasan szerették volna betakarítani. Sándor Ferenc, adorjáni termelő.
3: Valamennyit hagytunk itt, ugye mindent nem tudtunk lesilózni, se annyit azért, annyira nincs szükségünk az összesre. Ez, ami kint maradt, válogattuk a silózáskor a rosszabb parcellákat, hogy azokat vigyük a silózásra. Maradt kint. Ezek most olyan állapotban vannak, hogy látszik rajta, hogy van valamekkora cső, egy a 10 centis, 15 centis.
0: Az pedig, hogy a növény mennyi és milyen szemet tud kinevelni, nagy kérdés, és félő is, hogy a következő napok időjárása továbbra sem kedvez, csak összeszárítja a magukat. A szakemberek viszont úgy vélik, hogy sok parcellát már most is le lehet kombájnozni. Elsősorban csövesen, de hamarosan már szemesen is. Vajda Bernárd, oromi felvásárló.
4: A morzsolt állapotban való betakarítás szerintem egy 10 napon belül szintén meg fog kezdődni, mert esőt nem mondanak, meleget annál inkább, úgyhogy megpróbáljuk összeszedni azt a kicsit, ami termett.
5: Jelen pillanatban mi a kukoricának az ára, vagy van-e egyáltalán ára?
4: Érdekes mond, a kukoricára kereslet nincs, kínálat még csak volna, de viszont vevők nem jelentkeznek, alacsony a Dunavíz szintje, ugye nincs rajta hajózás, a kivitel akadozik. 22 dinár az ára pillanatnyilag.
0: Míg a kukorica várat még magára, addig a napraforgó betakarítása már elkezdődött. Itt még a vártnál is nagyobb a termés kiesés, mondja az horomi felvásárló.
4: A hozamokkal nem nagyon tudunk dicsekedni, a 800 kiló van holdanként. Magas a szeméttartalma, a nedvesség az még körülbelül meg is felelő a szabványnak, de viszont nagyon sok apró szem van benne, ennél fogva nehéz a kombájnokat beállítani. Így több szemét is maradt benne, úgyhogy ez majd egy probléma lesz a felvásárlásnál.
0: A napraforgó ára egyelőre még nem lett meghatározva. A gazdák idővel egy úgynevezett előár alapján fogják tudni értékesíteni a terményt. A végleges ár meghatározására pedig csak a betakarítási idő után kerül majd sor.
1: 3 hét és véget ér a vakáció, kezdetét veszi a 2026-27-es tanév. Ilyenkor már el kell kezdeni a készülődést. Érdemes időben beszerezni az iskolához szükséges eszközöket. Komoly kiadás vár a szülőkre, ugyanakkor jó hír, hogy az eladók szerint nem drágultak a tanszerek, míg egyes önkormányzatok ingyenes tankönyvekkel segítik a szülőket idén is. Emellett a Magyar Nemzeti Tanács is igyekszik mindenben támogatni az iskolakezdőket és szüleiket. Mecserik Anita riportja.
6: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerboltokban pedig ilyenkor megsokszorozódik a forgalom. A legtöbb szülő igyekszik időben beszerezni a szükséges kellékeket, így legalább nem egyszerre kell kifizetni mindent. Dudás Horváth Olga, szülő.
7: Persze a minőséget meg kell fizetni. Én arra törekszem, hogy azért ne az első 2 hétben essen szét az a füzet, vagy amit éppen vásárolunk, de Nem látok olyan hatalmas nagy eltérést, hogy változott volna.
6: A tanszerlista családonként más és más kiadást jelentett, főleg ha gyerekek szeretnék követni az aktuális divatot. A népszerű mesefigurák, rajzfilmhősök és trendi minták ugyanis a füzeteken, tolltartókon és iskolatáskákon is megjelennek. Ezekért pedig sokszor többet is kell fizetni. Király Réka.
8: Én zöld táskát meg tolltartót szeretnék, mert ez a kedvenc. Nem is nekem nagyon fontos a táska, meg a tolltartó kinézete.
6: Néhány iskolában már előre megkapják a szülők a szükséges tanszerek listáját, máshol azonban érdemes megvárni az első órákat, amikor a pedagógusok pontosítják, mire lesz szükség az adott tantárgyakhoz. Király Noémi, szülő.
9: Gyerekenként én iskolatáskával együtt olyan 100 eurós összegre számítok. Az iskolatáska ebből mondhatnám, hogy majd, hogy nem a fele, sajnos. És akkor ugye itt van még a többi. De hát nem tudom, hogy ebbe a 100 euróba belefér-e mondjuk a szobacipő, torna felszerelés, mert ugye ott is külön kell fehér felső, fekete alsó. Nem nagy összegek ezek, de akkor is ugye bővítik a számlát.
6: A könyvkereskedése kínálata hatalmas, az árak pedig széles skálán mozognak. Jó hír azonban, hogy a tanszereket szinte a tavalyi áron szerezhetik be a szülők. Nem történt drágulás, legalábbis az eladók szerint. Hevesi Orsolya, egy szabadkai könyvkereskedés eladója.
10: Nem változtak az árak, és 40-től 160 dinárig vannak az A4-es formátumú füzetek, a kis füzetek meg 20 dinártól 100 dinárig mennek az A5-ös formátumok. A tolltartók az, amik meg vannak töltve ceruzákkal, az 600 dinártól van, 3000 dinárig, és amik nincsenek, az meg 150-től 1000 dinárig kb. Úgy mennek az árak, és a ceruzák pedig mennek 12 dinártól 60 dinárig.
6: Amibe pedig mindezt pakolni lehet, az az iskolatáska, amelynek ára átlagosan 2 és 5 ezer dinár között mozog. Ami viszont az egyik legnagyobb kiadás minden évben, az a tankönyvek és munkafüzetek beszerzése, ami tavaly óta nem okoz már fejfájást a családoknak Szabadka város területén. Az önkormányzat mind a 20 általános iskola szerb, horvát és magyar nyelvű diákjainak is biztosít tankönyveket. Sörös Márta, a Palicsi Miroszláv Antich általános iskola igazgatója.
11: Az alsósok kapnak új könyveket, szinte teljes egészében, teljes csomagot. A felsősöknél pedig át ellenőriztük, hogy milyen állapotban maradtak az múlt évben először használt tankönyvek, és többnyire nagyon ügyesen a tanulóink megőrizték, úgyhogy olvasókönyvek, tankönyvek használhatóak, úgyhogy a felsősöknél majd lesznek régi könyvek, de a munkafüzetek azok pedig szintén újak lesznek, ezt a Szabadka város fogja majd biztosítani.
6: Ahogyan a korábbi években is, az általános iskola első osztályába indulók a Magyar Nemzeti Tanács támogatására is számíthatnak. Idén is tartalmas tanszercsomagot kapnak Vajdaság szerte. A csomagban a tanuláshoz szükséges alapvető eszközök, tolltartó, füzetek, rajz és írószerek, valamint többek között tornazsák és ugrókötér is helyet kapott.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 3 napon keresztül várja a szakmai program a pedagógusokat a Szabadkai Nyári Akadémián. Szakmai kiadványokat mutattak be a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémián. És megnövekedett a lopások száma a Szabadkai Bajai úti temetőben, figyelmeztető felhívást tettek közzé. Jönnek a részletek. 30. alkalommal rendezték meg a nyári akadémiát Szabadkán. A 3 napos szakmai programon idén mintegy 170 pedagógus vesz részt. A rendezvény célja, hogy a vajdasági magyar oktatásban dolgozók új módszereket és ismereteket sajátítsanak el. Csernai Panna riportja.
12: Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a nyári akadémia megnyitója. A mostani 30. jubileumtól kezdve a rendezvény neve Kosztolányi Dezső Nyári Akadémia. Szedlár Barna Rózsa, csantavéri tanárnő, visszatérő látogatója a továbbképzésnek.
13: Ezzel szeretem kezdeni az évet, ráhangolódok az új tanévre. Abban a reményben jöttem, hogy új ismereteket szerzek, megerősítem a régi ismereteimet, úgyhogy hát egy kicsit szórakozás és egy kicsit tanulás is.
12: Az ünnepélyes megnyitót követően plenáris előadásokkal folytatódott a program. Generációs szakadék helyett generációs szövetség címmel tartott előadást Bedő Imre, aki először vett részt a nyári akadémián.
14: Azt látom, hogy fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a gyermekeink és a pedagógusok közé ékelődő szülők, vagy a velük együttműködő szülőknek milyen hatalmas szerepe van abban, hogy egy boldogabb és sikeresebb jövő nemzedék jöjjön létre, és hogy mi minden vakítja el a szülőket, mi minden vezeti félre a szülőket, és mi minden gyengíti a szülőket, mert hogyha a pedagógusok felismerik ezeket, akkor talán tudják segíteni a szülőket ennek a leküzdésébe, és így az együttműködésük a jövő nemzedék érdekében sokkal hatékonyabb lehet.
12: A 3 napos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket mintegy 25 itteni és külföldi előadó várta. Denegri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
15: Idén a fő témánk a hivatás, közösség és értékteremtés. Ezek kulcsszavak, amelyek valójában a pedagógusnak a szerepkörét tartják be, illetve a közösségünknek is a küldetése az. Az előadások, amelyek 3 napig zajlanak, nagyon változatosak és színesek. 5 kategóriában, 5 csoportban dolgoznak a pedagógusok.
12: A nyári akadémia legfőbb célja a vajdasági magyar nyelvű oktatás színvonalának emelése, új oktatási módszerek átadása. A változó környezet miatt a pedagógusoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új helyzetekhez. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
16: Látjuk azt, hogy mennyire változnak a kihívások, az elvárások, mennyire változik az, ahogyan szocializálódnak manapság a gyerekek. A szülőknek az elvárásai vagy hozzáállása is változik, és itt egy központi szerepet foglal el egy pedagógus. Úgyhogy az, hogy az Észak-Bácskai Pedagógusok Egyesülete biztosít egy ilyen nyári akadémiát a pedagógusoknak, ahol tudnak egymásra támaszkodni, ahol tudnak új dolgokat elsajátítani, és meg tudnak erősíteni hivatásukban, ez rendkívül fontos.
12: Az eseményt a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
17: Pedagógus társadalomnak a továbbképzése, a minőségi képességeinek a javítása, folyamatos edzésben tartása, fejlesztése rendkívül fontos, és ebben élenjáró szerepet tölt be az MTTK, illetve az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. A Magyar Nemzeti Tanács mindkét szervezettel jó viszonytápol, segíti, kíséri a munkájukat, és lehetőségeihez mérten támogatja is.
12: A Kosztolányi Dezső Nyári Akadémia augusztus 12-én zárul. A programot egy különleges élmény is színesíti. Augusztus 11-én és 12-én a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar aulájában egy űrhajó szimulátort is kipróbálhatnak az érdeklődők, sőt az ingyenes 3D-s virtuális űrutazásra bárki jelentkezhet.
1: Bemutatták a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémián Módos Péter és Lőninc Tamás magyarországi birkózók, illetve más társszerzők által kiadott Grundbirkózó és Birkózó, valamint a Képességfejlesztő Játékok című módszertani kiadványokat. A könyvek lényege, hogy gyakorlati útmutatást, mintákat és szakmai ötleteket adjanak a sport területén a szakembereknek a hatékony tanításhoz, neveléshez. A kiadványokon 2 éven át dolgoztak. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózó Szövetség elnöke.
18: Most 2 kötet jelent meg, de további kötetek fognak megjelenni, amik egyre jobban belemennek a szakmai rejtelmekbe. Itt az első 2 kötet egy képességfejlesztő játékokat tömörítő könyv, a másik pedig a grundbirkózás alapjait, ottani technikákat, oktatási anyagot sűrít egybe. Az első sorba inkább a testnevelő tanárokat célozza meg, de minden olyan pályakezdő edzőnek, vagy akár olyan edzőnek, aki elkezd az igazán kicsikkel foglalkozni, egy nagyon jó segédanyag.
1: Figyelmeztetés jelent meg a szabadkai Bajai úti temetőben lopások miatt. Szabadka egyik legnagyobb temetkezési helyén lévő hirdető táblán arra kérik a látogatókat, hogy egyedül ne menjenek be, és értékeikre fokozottan figyeljenek. A helyzet nem új keletű. A temetőkben évek óta problémát jelentenek a sírokról eltűnő tárgyak és egyéb értékek. Azonban nem hivatalos információk szerint az elmúlt időszakban elharapódzott a helyzet. Vajtai Viktória riportja.
19: A szabadkai Bajai úti temetőben olyan felirat fogadja a látogatókat, amely arra figyelmeztet, hogy ne jöjjenek egyedül, ugyanis lopások is előfordulhatnak. A látogatóknak ezért érdemes fokozottan odafigyelniük magukra és az értékeikre is. Az általunk megkérdezett látogatók több olyan történetet is elmondtak, amelyek szerint nem csak a sírokról tűnnek el különböző tárgyak. Volt olyan eset, hogy a temető melletti parkolóban hagyott autókból alkatrészeket is eltulajdonítottak, ezeket pedig a temető területén rejtették el, majd később visszatértek értük. Azonban olyan eset is történt, amikor 2 asszonyt, akik a temetőben jártak, hátulról megtámadtak, és egyikük nyakából személyes értéket loptak el, mesélte egy arcát nem vállaló temető látogató. Az eseteket állítólag többen is látták.
20: Kirántották a nyakából a vastag ékszert. Ők megijedtek, ő mindjárt a nyakához kapott, és ez a darab ott maradt, mert vértőjéne, hogy megfújtsák. Még hát azt mondta egy fene, jó, hogy az anyuka nem bántották.
19: Esetleg tudja, hogy indult-e belőle rendőrségi eljárás?
20: Nem, hát az képtelenség, hogy megtanáljanak.
19: A temető látogatók szerint a biztonságérzetet nagyban befolyásolja, hogy mennyire érzik ellenőrzöttnek a területet. Úgy vélik, hogy a rendszeresebb ellenőrzés és a megfelelő megfigyelés nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy kevesebb hasonló eset történjen a jövőben. Érdemes idős hozzátartozóinkat figyelmeztetni a temető látogatás előtt, vagy esetleg elkísérni őket, megelőzve az esetleges incidenseket. A Bajai úti temető bejáratánál kihelyezett felirattal kapcsolatban felkerestük a Szabadkai Temetkezési Kommunális Közvállalat igazgatóját, Prütyich Vesznát is. Megkeresésünkre azt nyilatkozta, hogy a szóban forgó feliratot nem a temetkezési vállalat helyezte ki. Mint fogalmazott, a temetőkben számos olyan felirat található, amit maguk a lakosok helyeznek ki, és amelyeknek nincs közük az intézmény tevékenységéhez. Hozzátette azt is, hogy minden egyes lopás esetében kizárólag a szabadkai rendőrkapitányság az illetékes.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén most 37 fokot mérünk, folytatódik a hőség, a sok napsütés mellett a hőmérséklet elérheti akár a 38 fokot is.
21: Szabadkai Magyar Rádió.
22: A régió és a világ.
23: A régió és a világ
22: legfrissebb információi.
24: Reklám következik.
25: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
26: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
29: Várom a postást.
28: Jön a nyugdíj?
29: Azt várhatom.
28: A számlákat hozzák.
29: Na azt nem várnám.
28: Hát akkor?
29: Ma hozzák a hét napot.
30: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
31: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mennyi az annyi? A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 11-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 34 para, 100 forint 32 dinár 15 para, 1 svájci frank 125 dinár 43 para, 1 angol font 137 dinár 32 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 64 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
4: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a Mozaikban már is a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban a kárpáti kulináris főzőműsor látható. Utána a Pannon Televízió dokumentumfilmjét láthatják, melynek címe A hetedik. Ezt követi a Pannon Gazda, 14:30-kor Körút, ez egy közéleti és kulturális magazin. Fit percek, tanuljunk szerbből megszokott időben. A 17 órai közelképben pedig a Kishegyesi Vajdasági Szabad Egyetemről láthatnak összefoglalót, utána kezdődik a híradó. Lesz zenezóna, 19:30-kor szubjektív, melynek vendége Sánta Csaba, vízügyi szakember, a klímaváltozás és az asszály lesz a téma. Majd ismét híradó, utána táncjáték, ez egy dokumentumfilm. A Kincses Ládánk Magyar Kanizsára utazik még az éjféli híradó előtt ma a Pannon TV-ben.

Hamarosan Dave D. Dozy, Becky Mike és Teach a Legend of Xanadu felvétellel érkezik. Hát nem garantálom, hogy Dolly Parton is bele fog férni, de remélem igen. Előtte azonban a nyereményjátékunkkal kapcsolatban elmondanám, hogy már is megvan a nyertes. Úgy látszik, hogy mindenki nagyon szereti a hét napot, mert hogy nagyon jól tudták, hogy hogyan jelzik a születésnapot, tehát hogy hány évesek. Igen, megtalálható a jobb sarokban, tehát a P betűnél 7 nap, ott található egy 80-as, tessék jól figyelni, én itt a kollégákat teszt elé vetettem, és megkérdeztem tőlük, hogy ők vajon tudják-e, illetve megtalálják-e ezt a rejtett 80-ast, de hát megfelelő távolságról egyik-másik kollégának feltűnt az a bizonyos 80-as, de a hallgatóknak ezen gondolom nem kellett sokat gondolkodniuk, mert hogy mindenki jól válaszolt. És mi pedig gratulálunk a hét nap jó voltából is. Orcsigy Fekete Kati az, aki hamarosan fél éves előfizetésben részesül, tehát nem sokára neki a hét napot fél éven át a postás fogja házhoz vinni.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Magyar Országgyűlés ma államfővé választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Legkorábban 14 órakor megkezdődhet az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás, az eredményt pedig várhatóan már 15 órakor kihirdethetik. Amennyiben eredményes a választás, az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Ma reggel 6 órától 12 órás vízkorlátozások kezdődtek Gornyi Milanovacon. Az első fogyasztói csoport reggel 6-tól este 6 óráig, a második csoport pedig ma 18 órától másnap reggel 6 óráig marad víz nélkül. Az önkormányzati közigazgatás bejelentése szerint ott, ahol korlátozásokat vezetnek be, mobil és álló tartálykocsikat is biztosítanak, hogy a helyiek ne maradjanak ivóvíz nélkül. Az önkormányzat korábban a kedvezőt hidrometeorológiai viszonyok és elmondásuk szerint az észszerűtlen vízfogyasztás miatt adott ki rendeletet a vízkorlátozások bevezetéséről. Vízkorlátozásokat vezettek be Csácsakon is. A városi közigazgatás közlése szerint tilos a vízvezetékből származó vizet parkok, kertek, veteményesek, mezőgazdasági növények és ültetvények öntözésére, valamint utcák és járművek mosására használni. Augusztus 11-től 15-ig tart az Ajtótól Ajtóig akció, melynek célja, hogy az egyetemisták a polgárok tudtára adják, hogy van, aki meghallgatja őket. A blokkádokat szervező fiatalokkal Szerbia több településén is lesz lehetőség találkozni. A program ma indul a belgrádi Cerakon 19.30 és 21 óra között. Az egyetemisták a következő napokban a többi között Belgrád más részein, valamint csütörtökön is pénteken, Újvidéken is várják az érdeklődőket. Kosztolányi Dezső szellemében zajlott a 30. nyári akadémia tegnapi megnyitója Szabadkán a Városháza dísztermében. A mostani jubileumtól kezdve a rendezvény a Kosztolányi Dezső nyári akadémia nevet viseli. A háromnapos programra mintegy 170 pedagógus érkezett, akiket mintegy 25 itteni és külföldi előadó várja. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg 25. alkalommal az Interetno Fesztivált Szabadkán. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. A programban bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek is bemutatkoznak. A jubileumi fesztivál programjában több újdonság is szerepel. A szabadkai főtéren koncertek, táncpanorámák és gyermekprogramok várják a látogatókat, míg augusztus 24-én a Népkörben összművészeti programmal zárul a rendezvény. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az Interetno továbbra is ingyenesen látogatható. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. A fesztivál finanszírozása ugyanis megnehezíti, hogy például a magyarországi támogatás folyósítása még nem történt meg. A látogatók e-bankingos QR kódon keresztül, illetve fesztiválos ajándéktárgyak vásárlásával is támogathatják a rendezvényt. A szervezők szerint a 25 éves Interetno továbbra is ugyanazt a célt szolgálja, a világ különböző kultúráit elhozni Szabadkára, és találkozási lehetőséget teremteni a különböző népek hagyományai között. Színes programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnepségen. A rendezvény már szombat délután elkezdődik egy kiállítással a helyi képtárban. Másnap folytatódik a program, délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel. Az esti órákban lesz a kenyér ünnepélyes megszegése, a kenyérosztás és a polgármester beszéde. Az ünnepségen fellép a magyarországi Király Linda és Dánielfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzi játékkal zárul.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 37,5 fok van. Holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk. A csúcshőmérséklet a mai 37-38 fok után csupán 31 fok körül alakul majd.
0: Aktuális.
2: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik utolsó órájában részletesen beszámolunk egy pálinka versenyről, illetve a 9+1 művésztelep mester műhelyére is invitáljuk a hallgatókat. Tartsanak velünk, ennek a két témának a továbbításában most már Váradi Valentin helyett Szabó Tibor lesz a felelős, hogy eljusson a hallgatókhoz a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.

0: érdeklődőkben.
1: Főznek pálinkát, és akkor így döntöttünk, hogy megpróbáljuk mi is. Hát már az első évben, mondjam azt, hogy elsőprő siker volt, nem dicsekszünk ezzel, de tényleg sikere lett, és mindjárt első évben több mint 100 minta érkezett. Aztán ez így lassan kinőtte magát, tehát külföldről is kaptunk mintákat, Erdélyből, Magyarországról, Szlovéniából, Boszniából. Egy-egy minta azért befut minden évben valahonnan, ami nekünk új, érdekes. Tavaly majdnem 200 minta volt, bár nagyon féltünk a tavalyi évtől, ugyanis tavaly nagyon rossz volt a gyümölcstermés. Idén jó a gyümölcstermés, hát reméljük, hogy idén is lesznek minták. Ami fontos, a falugazdász irodába lehet leadni a mintát. Idén is ingyenes, tehát nincs benevezési díj. Bárhol a falugazdász irodákba bemehetnek. Fél liter pálinkát kell küldeni, azzal, hogy Magyarországról, és aki távolabbról küldi, 3 decit is elvállalunk. Ugyanis tudjuk, hogy milyen nehéz a szállítás, a postázás, tehát aki postán küldi, 3 deci is elég mintaként, mi nem fogunk ebbe belekötni, ez ami legfontosabb, tehát a falugazdász irodákba lehet leadni mindent, Szent Tamáson a Liszt Ferenc utca 1-es szám alatt található a falugazdász iroda, aki postázni szeretne, mindenképpen telefonon egyeztetünk előtte, tehát engem kell hívni 063776958, de a kiírásban megtalálható ez a telefonszám, a postázás előtt mindenképpen hívjanak, hogy megbeszéljük. Augusztus 28-áig várjuk a mintákat, ott a hétvégén szeretnénk megszervezni a kóstolást, tehát legkésőbb szeptember 1-ig, hogy ezt befejezzük. Idő kell arra, hogy az oklevelek elkészüljenek, hogy mi fölkészüljünk az eredményhirdetésre, amire idén szeptember 12-én kerül sor, ugyanis a templombúcsú 14-e az hétfő, így megpróbáltuk hétvégére tenni az ünnepet, tehát szombat-vasárnap fogunk ünnepelni, szombaton lesz a díjkiosztó, ami a pálinka versenyt illeti, bármit elfogadunk, tehát liköröket is lehet küldeni.
2: Tulajdonképpen a beérkezett mintákat kategorizálják, tehát minek alapján gyümölcsfajták, illetve a pálinka készítmények szerint.
1: Hát minden évben kategorizálunk, a bírák szerint, ugyanis minden évben a Szent Miklós lovagrend tagjai bírálnak, és azt mondják, hogy amikor már egy pálinkában van 5, tehát ha van 5 alma, akkor már lehet alma

0: kategóriát. Barackból szinte mindig van kategória, körtéből és almából is, szilvából is szokott lenni több mint 5 minta. Most érkeznek ilyen érdekességek, tehát volt már petrezselyen pálinka, csipkebogyó, dinnye. Szóval nagyon érdekes dolgokat tudnak az emberek, bodzavirágot kombinálják almával, milyen dolgokkal. Őszintén ez az 5. alkalom, és én mondhatom, hogy meg vagyunk elégedve, úgy a visszhanggal, úgy az emberek hozzáállásával. Én bízom benne, hogy ez csak jobb lesz, és hogy idén is majd a verseny után úgy tudunk nyilatkozni, hogy meg vagyunk elégedve az idei pálinka versennyel.
1: Balázs Csilla elmondta azt is, hogy idén ismét megválasztják Szent Tamás legjobb pálinkáját. Ebben a kategóriában kizárólag a helyi nevezők mintái vesznek részt, a győztes pedig átveheti a verseny vándorserlegét. A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban minden bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon kérhető.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusich utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-től és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: A műsorunk folytatásában egy különleges táborról lesz szó. A nagy hagyománnyal rendelkező Bács-Kossuth-falvi 9+1 művésztelep mesterműhelyéről beszélünk, amely a holnapi napon nyitja kapuit, nem csak a mesterek előtt. Forró Krisztián telepvezetőt kérdezem a részletekről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Nagy nevek szoktak lenni ezen a művésztelepen, ezen a mesterműhely találkozón. Kikre számítanak az idei évben?
3: Igen, természetesen a mesterműhelyünk lényege, hogy itt már elismert alkotók, akadémiát végzett, és már neves művészekkel találkozhatunk. Idén 24. alkalommal rendezzük meg a mesterműhely alkotó táborunkat. Több alkotót hívtunk, nemzetközi jellegű lesz a táborunk. Külföldről is érkeznek, Magyarországról és Norvégiából. Elszármazott vajdasági magyarok, illetve Szerbia szerte vajdaságból, Újvidékről érkeznek. Többféle technikával dolgozó művészek. Ha nevesítenem kell őket, akkor talán a Léphaffától kezdve Gyurkovics Hunor, ő alapítónk, Zsáki István, ő is szintén alapítónk, Ozsvár Péter, ő már nagyon régóta táborunkba jár, ő különböző agyag dolgokkal foglalkozik, Kanizsai Molnár László, Molnár Imre, Lázár Tibor, ő fiatal tanárként dolgozik Zentán, tehát olyan emberek, akik már tényleg nagyon régóta alkotnak, tevékenykednek és elismerik a munkájukat, de még sorolhatnám, hiszen talán egy 15-16-an leszünk a táborban.
2: Érdekes, hogy csak férfi neveket hallottam, tehát ez jellemzően a férfiak alkotnak csak?
3: Igen, elnézést kérek, hát kihagytam a hölgyeket is, természetesen hölgyek is lesznek, és szeretettel várjuk mindig őket is, hiszen azért a hölgyek nélkül nem lehet itt komolyat alkotni, meg nem lehet igazából...
2: Kellenek a múzsák is azért.
3: Persze, hát ők múzsák is egyben, és jó tanítók is, úgyhogy nem kizárva őket is, természetesen lesznek Csantavérről, Újvidékről. Én úgy gondolom, hogy a Molnár Bea, a Molnár Lászlónak a lánya, ő is már régóta alkot, fiatal, ő keramikus, bár pasztellal alkot, és volt már neki is elég sok kiállítása is, nagyon szép dolgokat készít, illetve reméljük el fog jönni a Monyov Glória, Kisbuterer Mártát hívtuk Újvidékről, meglátjuk, hogy ő is ele tud jönni, ígérte, hogy eljön, szeretettel várjuk őt is. Tehát vannak hölgyek is, vannak fiatalok is, és mindig próbálunk egy kicsit fiatalítani is, összekötni egy kicsit, hogy a táborunkba is ne csak az idősebb, a nagyon tapasztalt emberek legyenek, hanem hát egy kis fiatalos hangulatot is vigyenek bele a táborba. Így valahogy szimbolizmusba, hogy hölgyek és urak is, illetve fiatalabbak, tapasztaltabbak, összekössük egy kicsit a művészetet, és alkossanak egy 4-5 napon keresztül.
2: Na de mégis mit és hogyan? Tehát egy tematika szerint megy a tábor?
3: Igazából rendhagyó módon most eltértünk egy kicsit a hagyományoktól. Eddig az volt a szokás, hogy volt egy szelektor, tehát én rajtam, mint telepvezetőn kívül van egy szelektor, aki javasol meghívottakat, és javasol egy témát is. És úgy alakult ki, hogy ott választunk igazából témát, tehát mindenféleképp lesz valószínű egy témánk, illetve lesz egy olyan, hogy igazából a technika, hogy mivel alkotnak, az szabad. Mindenki szabadon választott technikával dolgozik, az ő általuk hozott festékekkel, és bármivel, amivel alkotni tudnak, hiszen van, aki szobrászkodik, van, aki papírt használ, grafit, ceruzától kezdve, tollal, tus, pasztell, tehát rengetegféle technika létezik, amivel alkotnak. Mi ezt nem szoktuk megkötni, hiszen így egy kicsit szabadabban tudnak alkotni. A téma

0: az pedig általában olyan téma szokott lenni, amiben több minden érthető. Tehát nem egy konkrét szűk téma, hanem amiben több mindent bele lehet látni. Akár egy szín volt már olyan témánk, hogy zöld. Most a zöldről is ugye sokan a természetre asszociálnak, valaki a méregre, mint a filmekben, ahogy látható
1: igen.
0: volt, valakinek a zöld az életszíne. Tehát több mindent lehet egy kicsit beleérteni a témákba. Volt már olyan, hogy nézőpont, látóhatár, rés, tehát több minden témánk volt. Igazából ez adja talán a savaborsát ennek a tábornak, hogy itt egy kicsit szabadabban tudnak alkotni. Igen, ki mit tud belelátni igazából a témában is, és hogy mivel tudja kifejezni önmagát.
1: Na de mi lesz ezeknek az alkotásoknak a sorsa, amik ott készülnek a táborban ez a pár nap alatt?
0: Igen, az alkotásoknak a sorsa az lesz, hogy szombaton 22-én, igazából a Szent István nap ugye 20-án szoktuk ünnepelni, de most én úgy tudom, a Monográfiai Bizottság vagy Egyesület szervezi igazából a megemlékezést, mi ő hozzájuk társulunk, és így szombaton 22-én 19 órai kezdettel az udvarban lesz a megemlékezés, és ott kiállítjuk a héten készült alkotásokat is, illetve utána lesz egy évzáró kiállítás, az majd ősszel lesz, ott pedig az idei összes képünket, ami újonnan alkottak, azt mi kiállítjuk, és igazából a gyűjteményünket fogja majd gyarapítani.
1: Tehát, hogyha egy alkotó több alkotást készít, akkor egyet biztosan ott hagy, ha pedig egyet készít ez a 4 nap alatt, akkor azt az egyet hagyja ott, hogy a gyűjtemény bővüljön, gyarapodjon.
0: Igen, igazából ez a lényege a táborunknak, hogy a gyűjteményünket is gyarapítsuk, illetve, hogy ha valaki több alkotást szeretne otthagyni, természetesen arra mindig nyitottak vagyunk, hiszen van, aki gyorsabb technikával dolgozik, és szeretne több alkotást otthagyni, azt is természetesen mi kiállítsuk, és a gyűjteményünkbe kerül. Van még egy szokásunk, amit már 40 éve űzünk, mondjuk így, hogy ha új alkotó jön a táborunkba, akkor van egy alapgyűjteményünk, és azt az alapgyűjteményünket az egy-két alkotásával gyarapítsuk, azt semmiféleképp mi nem adjuk oda senkinek, az tényleg a gyűjteményünk alapját képezi. Még mondjuk rá a többi kép, ami azon felül megmaradt, azt kiállítjuk, különböző intézményekben is megtalálhatóak, odaadjuk kiállításra, illetve próbálunk egy kicsit jótékonykodni, jótékony célokra is fel szoktuk ajánlani bizonyos képeket, bálakra, tombolára, illetve hát próbálunk valami jobb célt is egy kicsit ezekkel a gyűjteményekkel, a képekkel, az alkotásokkal megvalósítani.
1: Ez a pár nap, tehát augusztus 12-től 16-áig, ez mennyire zárt körül, hogy csak a művészek vehetnek részt, vagy például látogatók is érkezhetnek, akik kíváncsiak a kulisszatitkokra, hogy hogyan telik egy-egy művésznek a napja, amikor alkot?
0: Természetesen a rendezvényünk nyitott, tehát bárki el tud jönni az iskola közkettőbe, Bácskos-Hussfalván. Reggeltől estig én úgy gondolom, hogy mindig van, aki alkot. Ugyan nincs megkötve, hogy melyik időközönként alkossanak a művészek, de mindig van, aki vagy reggel alkot, vagy inkább később este, vagy délután. Természetesen meg lehet nézni, meg lehet látogatni minket, kapunk nyitva áll bárki előtt, és be tud lesni így a kulisszák mögé egy kicsit, lehet velük beszélgetni is, bármit kérdezni, és én úgy gondolom, hogy eddig bármilyen táborunk volt, bárkik jöttek, mindenki nyitott volt arra, hogy egy kicsit ismerkedjen, és elmesélje, hogy ki honnan jött, miért így alkot, miért úgy alkot, és egy kicsit lássa, hogy miként zajlanak ezek az alkotási folyamatok.
1: Én nagyon szépen köszönöm az információkat, és sikeres munkát kívánok a művészeknek, és önöknek is természetesen, tehát augusztus 12-től 16-áig 24. alkalommal 9+1 művésztelep, mesterműhely, tábor Bácskos-Hussfalván. Forró Krisztiánnak köszönöm az információkat.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ami rólunk szól,
1: amiről Vajdaság beszél.
2: Információk, amikre támaszkodhat.
3: A 107,1-en.
4: A mai mozaik végéhez érkeztünk, de még mielőtt elköszönnék, azért néhány információt szeretnék továbbítani. Mégpedig, hogy az Ásatarom királyhalom, valamint Röszke 1, Horgos 1, illetve Röszke 2, Horgos 2 határátkelőkön mindkét irányba több mint 30 perces várakozásra kell készülni. Indulás előtt mindenki vegyen magához kellő mennyiségű folyadékot, ez víz vagy limonádé legyen, semmiféleképp ne alkohol és ne cukrozott, illetve ne túl nagy koffein tartalmú, mert ebben a hőségben ez bizony nem ajánlott. Mindenkinek jó utat és kitartást kívánunk, hűsöljenek a hűvös szobába, vagy akár vízparton, de vigyázzanak a napsütéssel. Kerüljék a napszúrás lehetőségét és a hőguta lehetőségét. Házi kedvenceikre is vigyázzanak, és mindenféleképp tartsanak velünk a folytatásban is, mert a híreket követően a Beszéljünk róla műsor részben a vízzel kapcsolatos témánk lesz, mert hogy rohamosan csökken a talajvízszint, és ezzel foglalkozunk. És mivel kedv van, így 18 órától muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében. Én pedig megköszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt és kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: SMR 107,1. Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán, Apatin, Gombos közötti szakasza a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklett meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik, közölte Vladica Zdravkovics, a Dunai hajózás kapitánya. Szerinte jelentősebb javulás csak ősszel várható, ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy decemberben ismét alacsony vízállás alakulhat ki. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány miatt fokozott párolgás tapasztalható, ezért a szakember a víz és a villamos energia észszerű felhasználására szólította fel a lakosságot. Továbbra is küzdenek a tűzzel a Krájevo melletti Stolovi hegységben, ahol eddig több mint 200 hektár terület égett le. A tűzoltók és a mentőegységek mellett helikopterek is részt vesznek az oltásban, különösen a nehezen megközelíthető területeken. A terepet meredek szakaszok, erős szél és magas hőmérséklet nehezíti. A Deliblati homokpuszta környékén viszont stabillá vált a helyzet. A lakott területeket védő tűzvédelmi vonalak ellenőrzés alatt vannak. Az erdő mélyén azonban továbbra is kisebb gócok izzanak, ami a szakemberek szerint a következő napokban is jellemző lesz. A területen folyamatosan tűzoltók és mentőegységek járőröznek. A szakemberek szerint jelenleg 23 nyílt területen keletkezett tűz aktív Szerbiában, de egyik helyszínen sincs veszélyben a lakosság. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg az idei Interetno Fesztivált Szabadkán. A Népkör nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. A programban bolíviai, indonéziai, chilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek is bemutatkoznak. A szabadkai főtéren koncertek, táncpanorámák és gyermekprogramok várják a látogatókat, míg augusztus 24-én a Népkörben összművészeti programmal zárul a rendezvény. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az Interetno továbbra is ingyenesen látogatható, a szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. Színes programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén a Magyar Kanizsai Szent István napi és új kenyér ünnepségen. Szombaton kiállítással kezdenek a helyi képtárban, másnap délelőtt kenyérszenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel folytatódik a program. Az esti órákban lesz a kenyérszegés és osztás, valamint a polgármester beszéde. Utána fellép a magyarországi Király Linda és Dánielfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal zárul. Mától ingyenes panorámás városnéző autóbusszal fedezhetik fel a turisták és a helyiek Nis nevezetességeit. A nyitott tetejű busz egy órás útvonalon közlekedik szeptember 11-éig, és egyebek mellett a Koponyatornyot, valamint a Mediana régészeti lelőhelyet is érinti. Hétvégén a busz ezeknél a helyszíneknél is megáll, így az utasok a panorámás városnézésre szóló jeggyel ingyenesen megtekinthetik a nevezetességeket. Az ingyenes jegyek a Nisi turisztikai szervezetnél vehetők át. A városnézés szerb és angol nyelvű hangos idegenvezetéssel zajlik.
5: Időjárás.
6: Szabadkán most 36 fok van, holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk, a csúcs hőmérséklet csupán 31 fok körül alakul.
0: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A víz a legtöbbünk számára csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor túl sok van belőle, vagy éppen túl kevés. Pedig a felszín alatt is folyamatos mozgásban van, és alapvetően meghatározza a mezőgazdaságot, a természetes élőhelyeket, sőt a települések jövőjét is. Erről beszélgettünk stúdiónkban Hovány Lajos vízépítő mérnökkel, aki évtizedeken át kutatta Bácska vízrendszereit. A mikrofonnál Vitkovics Alexander és vendége.
2: A témához kapcsolódó nyitó kérdésünk így hangzik, hogyan kell elképzelnünk a talajvíz mozgását Bácskában?
3: A Bácskát egy négyzetnek képzeljük el, 100 kilométeres oldalakkal, mégpedig úgy, hogy a jobb és bal oldali oldalai az észak-déli irányba mutatnak, akkor bal oldalon is alul a Duna, jobb oldalon pedig a Tisza határolja, északon pedig az ország határ. Na most, hogyha ezt a négyzetet még felezzük, a felső fele lenne a Terecskai fennsík, amely lényegében humusszal borított lösz, mégpedig a déli résszel, úgynevezett Alsóbácskával, valahol ilyen kaszkádszerűen kötődik össze. Mondjuk rá Verbásznál, Kulánál ez van. Kunaras, ez nagyjából a széliné van ennek a valaminek. Ettől a Lösz-fennsíktól északra, egész Budapesttől a Dunatisza közén homok van. Nagyon lényeges. A terep a Terecskai fennsíkon majdnem a Duna mellől északnyugatról délkeletre lejt. Na most, az ide jutó vizek, például csapadék vizek formájában egyrészt ugye lefolynak, természetesen akkor ugyanabban az irányba, ahogy a terep lejt, másrészt pedig beivódnak. Na most a beivódásra is ugyanaz a gravitáció hat, így a szivárgás iránya is nagyjából északnyugat-délkelet irányba megy, magyarul a Tisza felé. Mivel a homokban és a sárgafődben eltérő a szivárgás lehetősége. Példát mondnak, ez most egy kicsit szakma lesz, ha egy méter hosszon, egy métert lejtene a talajvíz, például a homokba, akkor naponta 4 méter tudna haladni. A sárgafődbe ez 10 centi lenne. Most ez azt jelenti, hogy a odarohanó szivárgó a homokba sárgafődhöz talajvíz nem tud időbe bejutni a sárgafődbe, így elkezd emelkedni a vízszintje, valójában növeli azt a feladat, ahol majd bebírna jutni, és ez az emelkedés előidézi azt, hogy a talajvízszint elérheti a terepszintet. Ez azt jelenti, hogy akkor már felszíni vízformába tud menni, hát így nem véletlen formába, épp itt vannak a patakjaink forrásvidékei. Például a Kőrösé, például a Csíkéré, egyik délre a Krivajáé, amely nem a Tiszába megy bele, hanem az egy régi úgynevezett fekete mocsárba, a Ferenc csatornába, és kötődik a Tiszára.
2: És akkor jól értem, a talajvíz, miután már elérte a víz átnemeresztő réteget, tehát nem tud tovább szivárogni.
3: Akkor tud szivárogni, csak lassabban.
2: Lassabban, akkor abban az esetben eléri a talaj szintjét, és így kitör, tehát gyakorlatilag így alakulnak ki a patakok.
3: De szivárog tovább is.
2: Persze, csak hogy ugye felszínen folyik tovább.
3: Felszínen is folyik. Ez azt jelenti, hogy minden pataknak legalább a forrásvidékénél vannak kapcsolat a talajvízzel, de amennyi tápláló völgy van, legalább annyi plusz ilyen létezik. Na most még egy nagyon fontos van, mivel ez a csapadék víztől függ. Vidékünkre nagyjából jó fél méternyi csapadék jut évente. És ez nem egyszerre vagy folyamatosan, hanem hullámokba. Leginkább ősszel és leginkább tavasszal. Ez azt jelenti, hogy ahogy a felszíni vizeknél, például a Tiszánál, Dunánál vannak árhullámok, ugyanígy a talajban is kialakulnak ilyen vízmozgások megfelelő késéssel. Ami azt jelenti, hogy ha az ember például talajvízre akarna jutni, mondjuk rá ásott kút formájába, akkor olyan mélyen le kell, hogy ásson, hogy a legkisebb talajvízszint alá, legalább egy méter, két méterrel jusson a kút fenekével, mert különben nem kút lesz, hanem gödör. Ez azért nagyon fontos, hogy a kutakban is, más kutakban is a vízszint változik.
2: Ha már a változásnál tartunk, mennyit változott a talajvíz az elmúlt mondjuk 50 évben?
3: Igen, a felszíni vízről beszélnék. Most átérnék Gunarasra, az én szülőfalumra. Kérem szépen, Gunaras egy olyan falu, hogy mondjuk rá Duna felé, nyugatra, egy úgynevezett Béla-Bara nevű patak, időszakos patakról van szó. Egy része van, pontosan forrásvidéke van, Unaras környékén. Egy tavat képezett, Kopolyának hívtuk. Ez a tó nagyjából jó méternyi mélységű volt, és ki is tudott száradni. A másik oldalon, a Tisza felé, a Csíkér. Körülbelül 3 kilométerre van a falutól. Na most, ezek a felszíni vizek, ezeket én még láttam, mint felszíni vizet. A Kopolyát is, meg a Csíkeret is a Mohi nagyvölgynél. Nem véletlen hívták úgy, mert ez egy 300-400 méter széles völgyben volt a Csíkér patak, amely 50-100 méter széles víz volt, tele náddal, volt réti része is, de a völgyben még maradtak legelőknek helye, kocsútaknak helye, fáknak, bokroknak. A tanyák a völgynek a szélén fönt voltak. Például a nagyvölgynél, úgynevezett utcahídnál, ennek a patának a szélesség elérte 150 métert is. Ha most kimegyünk megnézni az egészet, például Gunaras mellett az egy száros csatorna, és semmi más. Ha elmegyünk a nagybölgyre, akkor pedig, hát most sokat mondok, 5 méter széles áruk, amelynek úgy a szélinél van egy kis nád, és ennyi az egész. Na most, hogyha ezt megváltoztatták, kell képzelni, hogy a talajvizeknél is változás történt. Példát mondok rá, nagyon közel a Kopolyához, a falu felé, Gunaras felé, mind Topolya irányába, találtam egy-egy kutat, amelyekben a talajvíz elérhette majdnem a föld felszínét. Úgynevezett merigető kutak is lehettek. Nem azt jelenti, hogy állandóan merítették bele vizet, nem, lejjebb is ment az. Ezek a merigető kutak, amikor a 1974-75-ben csatornázták a Béla-Barát, a Kopolyát, ugye, akkor egyszerűen kiszáradtak. Utána kellett ásni. Konkrétan Topolya felé, az úgynevezett Ódor-Vilmos-féle tanyánál ki is mélyítették, hogy a tanyának legyen elég vize, ugye? De Unaras másik oldalán, a Tisza felé beszélek, ott pedig a Hernec-Andor-féle tanyán, egy gazdagabb ember volt a faluba, kb. 3 méter magasabb az ő terepszintje, minden ezeknél volt, kicsit mélyebb volt a kutya, azt is ki kellett mélyíteni. Jelenleg majdnem 9,5 méter mély, de akkor még mind a kettő működött. A baj akkor következett, amikor 1986-ban Svetichevónál, ez Gunarastól északkeletre lenne, elzárták a patakot. Az ottani Pobeda mezőgazdaság birtoknak öntözés véget, mesterséges tavat csináltak. És akkor ennek következtében megváltozott a gunarasi szakaszon is a szerepe a pataknak, kicsatornázták valamikor 1987 és 93 között. Na ennek az eredménye az lett, hogy most már kimélyített kutak is kiszáradtak. És akkor lehet mondani, és akkor honnan itt a gunarasiak? Hát már korábban megcsinálták a törpevezetéket, azt jelenti, hogy furtak mélyebb kutakat, és azokból utcaszakaszokat láttak el, ilyen fürtök formájába. Azt jelenti, hogy Gunarasnál a talajvizek legalább olyan 6-6,5 métert lejjebb mentek, hogy mennyire azt nem tudom pontosan megmondani, mert ez a kútnak a fenék szintje. Most itt nagyon fontos dolog, hogy eddig beszéltünk a felszíni vízről és a talajvízről, a talajvíznél csak az ásott kutak vízéről beszéltünk. Ez a helyben megújuló talajvízről van szó. Hát még nem azt isszuk jelenleg, hanem azt a vízréteget, amelyik 100-150 méter mélyen van. Na most ez nem itt újul meg. Ez a Kárpátokban szivárognak be, majd 180 év körülbelül kell, hogy ide érjen. Ha ideért, akkor addig, ez nem, hogy valaki megígya, akkor tudnám mink inni. A jelenleg ilyen vízünk olyan 3 és 5 ezer éves öreg. Mit jelent? Annyi idővel ezelőtt esett le és szivárgott be. Na most, ezzel a vízhasználattal még nem volt baj, hanem ugyanabban az időben, amikor átalakítottuk a vízellátásunkat, más vizeket kezdtünk használni, akkor valami történt a gazdaságunkkal is. Na most itt a maga szakmáját hozom elő. Kérem szépen, a termelés mindinkább a mennyiségre tolódott át. Ami azt jelentette, hogy mind többet használtuk, például a műtrágyát, az istállott rágya helyett, mind inkább elkezdtünk vegyszerezni, mert nem volt egy kapályon, ugye, hogy mind több legyen a termés. Ezek a fajták viszont vízigényesek. Mivel már levezettük okos módon a felszíni vizeinket, más nem maradt, mint nekirohanjunk a talajvizeknek. az ivóvíz rétegünknek, és elkezdtük ezt is erre használni. Hát kérem szépen, azt hiszem, hogy ebben már világosan válik, hogy mi a mi bajunk. Mert ha azt is elhasználjuk, úgy viselkedünk vele, mint az ásott kutak vizével, akkor már nincs miért, hogy ott érjünk. Mert egyszerűen eltűnik egyik föltétel az életre. Na, ezt kéne valahogy megoldanunk.
2: Milyen tévhitek élnek a lakosság körében a talajvízről?
3: Nézze, én ezt így mondanám, ha csak a Terecskai fennsíkon egy métert esne a talajvízszint, mondjuk rások utak vízszintje. Mit gondol, mennyi víz hiányozna a talajból? 100 palicsitó. Mink el vagyunk álljó a palicsitótól, mi a legnagyobb tavunk. Itt a legnagyobb tározunkról beszélek, mert kérem szépen, a talajvíz ások utak vízszintje Dél-Magyarországon olyan 5-6 métertű 10-12 métert süllyedt. Tessen megszorozni 5-6 vagy 10-12-vel a 100 palicsi tavat, és rájövünk arra, hogy mennyi víz hiányzik alulunk, mit engedtünk le. Ennek őne a pótlását egy-kettő elindítani, másrészt pedig leállni annak a mély vízrétegnek, ivóvízrétegnek az öntözésre való használatára. Lehetséges ez? Igen.
2: Hogyan?
3: Két módja van. Az egyik, ha még továbbra is kössük a kutyát a karóhoz, és akarjuk a nagy mennyiségű termelést, akkor ide kérem szépen vizet kell vezetni. Szóval pénzbe kerül. Igen. Ha gazdagok akarunk lenni, akkor gazdagoknak kell legyünk. Másképp nem működik. Nem megy az útja, én gazdag akarok lenni, de nincs mivel, hogy induljak. A másik megoldás pedig, ha az embernek nincs lova, akkor jó a szamár is. Na, nem ennyire tragikus a dolog. Gyerekkoromban még olyan fajta gabonákat, kukoricát termeltek az emberek, ami ezt a klímát már megszokta. Ennek a termése nem volt annyi, közelve nem volt annyi, mint a jelenlegi fajtáké, de kérem szépen, ez egészséges volt. Ez istálló trágyázással ment, ez nem volt vétszerezve, tehát minőségi kevesebb, de minőségibb. Ez a másik megoldás. Azt mondja, hát és akkor ki fogja azt megvenni? Hát kérem szépen, nem mindent én oldjak már meg, ugye? A kevesebbű is lehet annyi, mint a sokbú árban. Hozzájárás. Na most, ez bizony mind a két esetben nagyon komoly döntést kéne, hogy előidézzen. Nem lehet az úgy, hogy én jó is akarok kérni, meg ne is fizessek érte. El kell döntenünk, hogy mi ugyanaz a pénzé akarunk-e egészségesebben, vagy kevésbé egészségesen élni.
2: S ha már itt tartunk, kanyarodjunk egy picit vissza. Az imént elmondta azt, hogy ha csökken a talajban a víz, akkor azt oda kell vezetni.
3: Igen.
2: Na most, honnan?
3: Ez nagyon jó kérdés. Kérem szépen, édesanyám, amikor rakta annak idején el a duncot, azt nem télen csinálta, hanem akkor, mikor az a gyümölcs érde. Magyarul mondom, a víz nem mindig így néz ki, mint most, hogy alig van már Dunánk. Kiszámoljuk, hála Istennek, még valamennyire van. Nem most kell megoldanom ezt a problémát, hanem akkor, amikor itt a víz. És akkor igenis, például árvizek formájában ezeket megfogni, és ezeket bevezetni. Kérem szépen, ennek kell rendszereket csinálni. A jelenlegi rendszereinek a lényege a víz levezetés.
2: És érdekes módon nekem is az jutott eszembe, hogy ahelyett, hogy homokzsákokkal emeljük a gát szintjét, azt az árhullámot, ami a Dunán, Tiszán végigvonul, azt akár az előre elkészített csatornákba lehetne kanalizálni.
3: Tározókba,
2: így van.
3: Ez a módszer, ez itt működött. Ez volt a természetes. Mi egy olyan vidéken élünk, ahol a folyószabályzás előtt az úgynevezett fokgazdálkodás folyt. Én ezt kikutattam itt, Észak-Kelet-Bácskába, és csak példának mondom. Mondjuk rá, az, amelyik Martonos és Horgos között van, azon 7-8 palicsitó vízmennyiséget tudott kezelni. Ez nem szivattyúzták, ez akkor az egész, az a nagy völgy, abban azt nem éltek. Vagy a völgynek olyan részén éltek, úgynevezett szigetekén, amit tudtak védeni az árvíz ellen. Szóval még egyszer mondom, nem nekünk a vizet igazgatni, irányítgatni, hanem azt megismerni, és ahhoz igazítani a lehetőségeinket. Nem fordítva működik a dolog, mint csak elhisszük.
2: Ön gyakran idézi azt a gondolatot, hogy ha egy vízfolyás életébe egyszer beleavatkozunk, akkor ettől kezdve nem lehet magára hagyni, mert állapota rosszabb lesz, mint korábban volt. Ez az idézet. Ez a gondolat a talajvízre is érvényes?
3: Mindenre. Ha nem akarjuk igazgatni, akkor előbb ismerjük meg, hogy rágyűjessünk, hogy mire lehet használni, miként lehet ott élni. Higgye nekem el, hogy az a környezet, ahol az a település van, vagy a terület van, annak a jellemzői ott vannak a neveikben, csak még kell ismerni, meg kell érteni. Nem látszolni rajta, hogy én nem láttam erdőt, akkor itt nem is volt erdő. De bizony voltak erdeink. És akkor meg kell keresni, miért írtották ki, és mikor került erre sor, mi lett a következménye. A problémát számomra legpontosabban egy erdész ismerősöm, én remélem, hogy még él. Ő azt mondta, a világbaja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk. A világbaja az, hogy rosszat csinálunk. És ha rosszat jobban akarjuk csinálni, az eredmény nem jobb, hanem még rosszabb lesz. Most azt, hogy más ebben mondta, azt mondja, ha elkezdenénk a jót csinálni, ha nem is van jó, akkor már jó úton lennénk.
2: Beszélgetésünk vége felé óhatatlanul megfogalmazódott bennem egy kérdés. Ha ma egy fiatal mérnök azt kérdezné öntől, mi a legfontosabb szabály, amit soha ne felejtsen el a vízről, mit válaszolna?
3: Előbb azt a területet ismerje meg, ahol dolgozni akar. Ezt én nem találtam ki. Ez Szabadkán így működött a 19. század vége, 20. század elejéig. Tehát a munkát megkapott mérnök kötelessége volt oda elhurcolkodni, és ott élni Szabadkán, addig még tőle a munkát át nem vették. Ez azért volt nagyon fontos, mert akkor meg lehet szólítani, meg lehet kérdezni tőle, hogy na most itt vagy amott, hogy oldottad meg. Jelenleg a legnagyobb bajunk pont ebből adódik, hogy lehet úgy véleményt mondani, hogy nincs arcom. A világháról beszélek. Ez egy nagyon nagy baj.
2: És végezetül, ha egyetlen gondolatot kellene átadni a hallgatóknak a vízről, most a rádióhallgatókról beszélek, mi lenne az? Egyetlen gondolat.
3: Mindannyian gondolkozunk azon el, hogy ottan élünk, az ottani vizeket mennyire ismerjük. Vajon becsüljük-e? Látja, azért nem becsüljük, mert nem is tudjuk, hogy honban, mi van. Természetesnek vesszük, hogy megengedjük a csapot, és folyik bele az ivóvíz.
2: Ettől szebb végszót nem is kívánhatnék, legyen ez egy elgondolkodtató megállapítás. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm.
2: Hallgatóink az elmúlt percekben betekintést kaptak a Báska mélyében zajló, szemmel nem látható, mégis életünket alapvetően meghatározó folyamatokba. Kiderült, hogy a talajvíz nem csak természeti kincs, hanem olyan rendszer, amelyet felelősen kell kezelnünk.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán-Apatin-Gombos közötti szakasz a legkritikusabb, ahol jelenleg három hajó feneklett meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik. Jelentősebb javulás csak ősszel várható. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevú közelében fekvő Stolovi hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektár füvet és alacsony növényzetet égetett le. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik. A Deliblati homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Szerbiában jelenleg 23 aktív tüzet tartanak számon. A Szerbia útjai közvállalat fokozott óvatosságra inti a közlekedőket az extrém hőség miatt. A szakemberek azt javasolják, hogy az autósok lehetőleg a reggeli hűvösebb órákban induljanak útnak, kipihenten vezessenek és két óránként tartsanak szünetet. Fontos a rendszeres folyadékbevitel is, különösen a mostani nagy melegben. A Szerbia útjai arra is figyelmeztet, hogy az útfelújítások környékén fokozott figyelemre, illetve megfelelő követési távolságra van szükség. 6 embert is meglophatott egy férfi Szabadkán. Az itteni rendőrség 6 lopási ügyet derített fel, és őrizetbe vett egy 52 éves Novi Pazari férfit, akit a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak. A gyanú szerint a férfi a szabadkai belvárosban és az Úcska piacon idősebb embereket szólított meg, régi ismerősüknek adta ki magát, majd figyelmetlenségüket kihasználva a pénztárcájukból készpénzt lopott. A gyanúsított ellen most eljárás indul a 6 eset kapcsán. Közben viszont kiderült, hogy már korábban is kapott szabadságvesztést, amit eddig nem töltött le, ezért jelenleg a korábban kiszabott büntetését kezdi meg letölteni Novi Pazarban. Augusztus 20-a és 24-e között rendezik meg az idei Interetnu Fesztivált Szabadkán. A Népkör nemzetközi népművészeti rendezvényére idén is több országból érkeznek vendégek. Bolíviai, indonéziai, chilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. A programok között szerepel a Cimbali Band koncertje, a Fitos Dezső Társulat, valamint a Róna Táncegyüttes és a Szabadkai Népszínház művészeinek közös táncszínházi előadása. Az Interetnu továbbra is ingyenesen látogatható. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek. Különleges égi jelenségek várhatók augusztus 12-én. Európa egyes részeiről teljes, Magyarországról pedig részleges napfogyatkozás lesz látható. A jelenség Magyarországról napnyugta környékén figyelhető meg, Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. Teljes napfogyatkozás Európában legutóbb 1999-ben volt látható, most pedig egyebek mellett Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg. Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perseidák meteorraj aktivitása is, így éjfél után különösen sok hullócsillagban gyönyörködhetünk.
3: Időjárás.
5: -35 fok van jelenleg Szabadkán, holnap napsütéses, ám kissé kevésbé meleg nap vár ránk, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul majd.
6: A régió legfontosabb információi
0: a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az önállomása.
2: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Ajánló következik.
3: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
2: Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt. Nem volt nagyon olcsó étel, még féltem őt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz. Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz. Ó, táncoló fekete lakcipők.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: Baka Andrást választotta meg Magyarország köztársasági elnökének az országgyűlés, az államfő már le is tette az esküt. Vörös riasztás van érvényben a hűség miatt Bácskában és Bánátban. Továbbra is több helyen küzdenek az erdő és bozott tüzekkel a rendkívüli meleg és szárazság miatt Szerbiában. Gornyi Milanovacon 12 órás vízkorlátozások kezdődtek. Augusztus 20-ától 24-ig tart az idei jubileumi 25. Interetno Fesztivál Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megválasztották köztársasági elnöknek Baka Andrást. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal támogatta a legfelső bíróság korábbi elnökének megválasztását. Baka András a szavazást követően letette az államfői esküt a Magyarország házban. A Tisza jelöltje egyedül indult a tisztségért, miután a Fidesz nem vett részt a választáson, a Mi Hazánk pedig nem tudott önállóan jelöltet állítani. Baka András korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, majd a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Mandátumát 2012-ben idő előtt szüntették meg. Az új magyar köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Vörös riasztás van érvényben a hőség miatt Bácska és Bánát területén. 38 fokot mértek Vajdaság több városában 14 órakor. Zomborban, Újvidéken, Nagykikindán és Palicson is, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Belgrádban és Nagybecskereken 37 fokos volt a hőmérséklet. Hőség szempontjából Szerbia legelviselhetőbb helye ma Kopaonik volt, ahol csupán 22 fokot mutatott a hőmérő kora délután. Holnap egyébként már valamelyest enyhül a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 fok körül várható Szabadka környékén. A Duna vízszintje továbbra is alacsony Szerbiában, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban enyhe emelkedést mértek. A hajózás szempontjából a Bezdán-Apatin-Gombos közötti szakasza a legkritikusabb, ahol jelenleg 3 hajó feneklett meg, és a vízszint miatt a teherforgalom is akadozik. Jelentősebb javulás csak ősszel várható. Szerbiában továbbra is fokozott a tűzveszély, a magas hőmérséklet és az erős szél több helyen is nehezíti a védekezést. A legkritikusabb helyzet jelenleg a Krájevó közelében fekvő Stolovi hegységben van, ahol a tűz továbbra is aktív, és már több mint 200 hektár füvet és alacsony növényzetet égetett le. A nehezen megközelíthető terepen a tűzoltók munkáját helikopterek is segítik. A Deliblati homokpusztán ezzel szemben jelentősen javult a helyzet. A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, jelenleg kisebb parázsló gócokat számolnak fel. Szerbiában most 23 aktív tüzet tartanak számon. Az energetikai helyzet jelenleg nagyon kényes. Az árak biztosan emelkedni fognak, de nincs ok pánikra, nyilatkozta Nikola Rajaković a szerbiai RTV-nek. A Szerbiai Energetikusok Szövetségének elnöke kiemelte, hogy az ország képes lesz szén nélkül is működni, azonban az energetikai átmenethez hatalmas beruházásokra, a megújuló energiaforrások fejlesztésére és a vízkészletek jobb kezelésére lesz szükség. A szakember azt is kifejtette, hogy konkrétan milyen infrastruktúrára van szükség ahhoz, hogy Szerbia a következő évtizedekben ne küzdjön energiahiánnyal.
0: Nagyon erős infrastruktúra, ahol sok energiát tudunk tárolni, ahonnan természetesen nap, szél és vízenergiát fogunk termelni. Természetesen be kell vezetnünk néhány új technológiát, ilyenek például a hidrogén technológiák. Meglátjuk, hogy a hidrogén lesz-e az, vagy szükség lesz-e atomerőművekre. Én továbbra is azt szeretném, ha Szerbia atomerőművek nélkül zárná be ezt az energetikai egyenletét, de ha ezt nem sikerül megtennünk, akkor atomerőművekkel fogjuk. Tehát szén nélkül határozottan lehet, a szektornak pedig sokkal komolyabban és felelősségteljesebben kell dolgoznia. Talán azt is hangsúlyoznom kell, hogy a szakma és az energetikusok szövetsége között béke kell legyen. Úgy véljük, hogy ez az évtized, tehát 2030-31-ig kulcsfontosságú lesz a következő 45-50 évben elérhető eredmények szempontjából.
9: Ma reggel 6 órától 12 órás vízkorlátozások kezdődtek Gornji Milanovacon. Az első fogyasztói csoport reggel 6-tól este 6 óráig, a második csoport pedig ma 18 órától másnap reggel 6 óráig marad víz nélkül. Az önkormányzati közigazgatás bejelentése szerint ott, ahol korlátozásokat vezetnek be, mobil és álló tartálykocsikat is biztosítanak, hogy a helyiek ne maradjanak ivóvíz nélkül. Az önkormányzat korábban a kedvezőtlen hidrometeorológiai viszonyok és elmondásuk szerint az észszerűtlen vízfogyasztás miatt adott ki rendeletet a vízkorlátozások bevezetéséről. Nem csak Gornji Milanovacon, Csácsakon is vízkorlátozásokat vezettek be. Tilos a vízvezetékből származó vizet parkok, kertek, veteményesek, mezőgazdasági növények és ültetvények öntözésére, valamint utcák és járművek mosására használni. Jubileumi 25. alkalommal szervezi meg az Interetno Fesztivált a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ és Hozzááll a Világot Szabadkára. Az ötnapos fesztivál idén is rendkívül színes és izgalmas programmal várja a látogatókat augusztus 20-ától 24-éig. A programban bolíviai, indonéziai, csilei, törökországi, magyarországi és szerbiai táncegyüttesek mutatkoznak be. Rózsa Krisztina összeállítása.
6: Augusztus 20-án csütörtökön a Cimbali Band koncertjével, valamint a Róna Tánc Együttes és a Szabadkai Népszínház közös táncszínházi előadásával kezdődik a fesztivál. 21-én Bolívia, Indonézia, Chile, Törökország, Magyarország és Szerbia táncegyüttesei mutatkoznak be a főtéren, valamint a Fitos Dezső Társulat is fellép. 22-én szombaton táncpanoráma várja az érdeklődőket, 23-án pedig Kubinyi Júlia és a Dűvőzenekar koncertjét tartják meg. A fesztivál augusztus 24-én vasárnap a Népkörben zárul filmvetítéssel, beszélgetéssel és további családi programokkal. Bodrogi Hajnalka, a Népkör Magyar Művelődési Központ ügyvezető igazgatója.
8: 23-án egy nagyon különleges eseményre várjuk a közönséget. Ugye nem utolsó sorban egy jó kis koncerttel indítjuk a kora esti órákban, Kubinyi Júlia és Dűvőzenekar ad majd koncertet. Na de ezt követően egy olyan táncpanorámát álmodtunk színpadra, ami még úgy igazából a vidékünkön nem volt jellemző. Vajdasági gyermektánc együttesek legjobbjai lépnek színpadra, a vendég külföldi tánccsoportokkal közösen egy mese előadást fognak előadni.
6: Negyedszázados múltra tekint vissza az Interetno Fesztivál, amely már a Szabadka egyik legismertebb nemzetközi kulturális rendezvényévé vált. A szervezők szerint a fesztivál sikeréhez évről évre több tucatnyi munkatárs és önkéntes járul hozzá. Bodragi Béla, a Népkör Magyar Művelődési Központ elnöke.
10: Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy Szerbiában mindössze két fesztivál van, amely a CIOF, nemzetközi CIOF-nak a tanúsítványával, szertifikátjával rendelkezik. Az egyik a Nisi Fesztivál, a másik pedig az Interetno Fesztivál. Ez is mutatja a rangját a fesztiválnak. Valamint az is mutatja a rangját, hogy a szerbiai CIOF-nak is a tagjai vagyunk, valamint a magyarországi CIOF-nak is.
6: Az Interetno továbbra is ingyen látogatható. A szervezők azonban idén támogatói hozzájárulást kérnek a közönségtől. A fesztivál finanszírozását ugyanis megnehezíti, hogy például a magyarországi támogatás folyósítása még nem történt meg. A látogatók e-bankingos QR kódon keresztül, illetve fesztiválos ajándéktárgyak vásárlásával is támogathatják a rendezvényt. A szervezők szerint a 25 éves Interetno továbbra is ugyanazt a célt szolgálja, a világ különböző kultúráit elhozni Szabadkára, és találkozási lehetőséget teremteni a különböző népek hagyományai között.
9: Különleges égi jelenségek várhatók holnap. Európa egyes részeiről teljes, Szerbiából és Magyarországról pedig részleges napfogyatkozás lesz látható. A jelenség napnyugta környékén figyelhető meg, 19 óra 22 perckor kezdődik, a legnagyobb takarás pedig napnyugtakor lesz. Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perseidák meteor raj aktivitása is, így éjfél után különösen sok hullócsillagban gyönyörködhetünk. Teljes napfogyatkozás Európában legutóbb 1999-ben volt látható, most pedig egyebek mellett Izlandról és Spanyolország egyes részeiről figyelhető meg. Jovan Aleksić, a belgrádi csillagvizsgáló professzora.
11: 1999-ben ez egy lenyűgöző jelenség volt, éppen azért, mert a mi térségünkből is teljes egészében látható volt. A teljes napfogyatkozás azt jelenti, hogy a hold teljesen eltakarja a napot. Ezt akár be is tudjuk mutatni, hogy valójában mi történik. Itt van a nap, itt van a föld, és itt van egy szép hold. Mindannyian tudjuk, hogy a hold a föld körül kering, tehát a hold így mozog a föld körül. Egy bizonyos pillanatban a hold beáll a föld és a nap közé. Ebben a pillanatban mi, a földről nézve, egyszerűen árnyékba kerülünk.
9: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Elmondjuk, milyen változások várhatók jövőre a horvátországi útdíj fizetési rendszerben. Betétdíjas rendszert vezetnének be 2027-től Szerbiában. Színes programokkal készülnek Magyar Kanizsán a hétvégén, a Szent István napi és új kenyér ünnepségen, és űrhajó szimulátor várja az érdeklődőket a szabadkai MTTK aulájában. Jönnek a részletek. 2027 tavaszára eltűnhetnek a hagyományos fizetőkapuk a horvát autópályákon, és helyettük teljesen automatikus, úgynevezett free flow útdíj rendszer működhet. A rendszer majd kamerákkal felismeri az autók rendszámát, így az autósoknak többé nem kell megállniuk a kapuknál. Egyszerűbbé válhat az útdíj fizetés, hiszen a rendszám előzetes regisztrációjával az összeget automatikusan levonhatják. A rendszer teljes kiépítését 2027. március 1-ére fejezhetik be. Betétdíjas rendszer jöhet Szerbiában, 2027-től 10-15 dinárt számolhatnak fel a palackokért és dobozokért. A Környezetvédelmi Minisztérium által tervezett rendszer célja, hogy növelje a visszagyűjtött és újrahasznosított italcsomagolások arányát. Jelena Petljanski, a Körforgásos Csomagolások Szövetségének elnöke a Business.rs-nek elmondta, a kisebb csomagolások esetében például 10, a nagyobbaknál 15 dinár lehetne a betétdíj. Az üres csomagolásokat az üzletekben lehetne leadni, automatáknál vagy kézi átvétellel. A rendszer működését elsősorban a csomagolásokat forgalomba hozó gyártók finanszíroznák. Az egész folyamatot pedig egy külön non-profit szervezet irányítaná. Az állam szabályozóként és felügyelőként venne részt a rendszerben. Magyarországon már működik hasonló rendszer 2024-től. 6 embert is meglophatott egy férfi Szabadkán. A szabadkai rendőrség 6 lopási ügyet derített fel, és őrizetbe vett egy 52 éves Novi Pazari férfit, akit a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak. A gyanú szerint a férfi a szabadkai belvárosban és az Úcska piacon idősebb embereket szólított meg, régi ismerősüknek adta ki magát, majd figyelmetlenségüket kihasználva pénztárcájukból készpénzt lopott. A gyanúsított ellen most eljárás indul a 6 eset kapcsán. Közben viszont kiderült, hogy már korábban is kapott szabadságvesztést, amit eddig nem töltött le, ezért jelenleg a korábban kiszabott büntetését kezdi meg letölteni Novi Pazárban. Színes programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén Magyar Kanizsán. A Szent István napi és új kenyér ünnepség már szombat délután elkezdődik, és másnap este zárul koncertekkel, valamint a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal. Fejős Ornella és Mecserik Anita riportja.
12: Szent István államalapítóra emlékeznek meg a hétvégén, augusztus 15-én és 16-án Magyar Kanizsán. A rendezvény szombat délután kezdődik a Dobó Tihamér képtárban, a Hímzés 100 év tükrében elnevezésű kiállítással, amelynek ünnepélyes megnyitója este 19 órakor lesz. Másnap pedig megszentelik az új búzából készült kenyeret a Szent Őrangyalok templomban, majd a pravoszláv Szent Mihály Arkangyal templomban is. Vránics Váradi Lívia, a Magyar Kanizsai Önkormányzat szakmunkatársa.
13: A rendezvény fő programja pedig augusztus 16-án délután 16 órakor veszi kezdetét a város főterén. A Városháza előtt, a Kisparkban és a város központjában. Ebben az időpontban 16 órától a Miénk a Park elnevezést viselő programrész következik, mégpedig az a programelem, amely elsősorban a gyermekek és a gyermekes családok figyelmére tart számot.
12: Lesznek különféle foglalkozások, kézműveskedés és ijászkodás, de a legkisebbek megnézhetik a Juhász és Sárkány című népmesét a Mesélő Hangok formáció előadásában, és sor kerül majd a ringatóra is. Az esemény 17 órakor folytatódik a Panna Bál együttes, majd pedig Király Linda koncertjével. Idén is meghirdetik a legszebb kenyérversenyt.
13: Csak a látvány, a kreativitás és a forma számít, nevezési díj nincs. Aki otthon elkészítette a kenyerét, az ne csak az asztalra tegye ki, hanem hozza ki a Városháza előtt álló faházak egyikébe délután 4 órától 17:30-ig. Ezt követően egy 3-tagú zsűri fogja meghozni a döntését, az eredmény hirdetése pedig 4:48-kor kerül sor a színpadon.
12: Este lesz a kenyér ünnepélyes megszegése, a kenyérosztás és a polgármesteri beszéd, majd a magyarországi Dániel Filip színpadra. A látogatókat emellett egész nap kirakodóvásár, kisebb vidámpark és nagy gasztronómiai kínálat várja.
9: Űrhajó szimulátor várja az érdeklődőket ma és holnap Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar aulájában. A budapesti Space Bus Hungary kísérleti oktatási programja mutatkozik be a nyári akadémia keretében. A résztvevők 5 perces virtuális űrutazáson vehetnek részt, amely 3D technológia segítségével enged betekintést az űrhajósok világába. Vajtai Viktória tudósít.
14: A budapesti Space Bus Hungary kísérleti oktatási programja érkezett a szabadkai Kosztolányi Dezső nyári akadémiára. Ez egy 6 éve működő, élményalapú oktatási program, és magyarországi, illetve határon túli magyar iskolákban mutatják be. Zentai István, a magyarországi Space Bus program alapító vezetője, és a Space Bus Hungary alapítvány kuratóriumi elnöke.
15: Így átélik azt, amit az űrhajósok látnak, amikor a világűrből letekintik a Földre. Ezt ott áttekintő hatásnak hívják, és rádöbbennek arra, hogy mennyire törékeny a mi bolygónk, és a életet adó feltételekre jobban kéne vigyázni, a levegő tisztaságra, a víztisztaságra, a nyersanyagra, az energiára, stb. És mi azt gondoljuk, hogy ez a program, azok a gyerekek, akikben részt vesznek, azok talán már felelősségteljesebben fognak élni.
14: A program célja, hogy az érdeklődők a világűrön keresztül ismerjék meg bolygónkat, valamint annak élő és élettelen környezetét. A kezdeményezéssel egyúttal a klímavédelem, a környezetvédelem és a fenntarthatóság fontosságára is felszeretnék hívni a figyelmet. Pintér Krekics Valéria, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar dékánja.
16: Nagyon sokat jelent ez az MTTK számára. Nekünk tulajdonképpen együttműködési szerződésünk van az Északbácskai Pedagógus Szervezettel, és hát nagyon sokszor ilyen továbbképzéseket, illetve különböző rendezvényeket szoktunk együtt szervezni, illetve hát a helységet adjuk az ő számukra. És ez nagyon, gondolok itt a tanítókra, a tanárokra, a volt mi hallgatóinkra, akik visszatérnek hozzánk. Tehát ez a kapcsolatteremtés nagyon sokat jelent a mi számunkra, mint intézmény számára.
14: Barra Barnabás kutató is részt vett a Szabadkai Kosztolányi Dezső Nyári Akadémián, ahol a világűrhöz kapcsolódó aktuális kérdésekről tartott előadást. Szó esett többek között a napsugárzásról, az űrszemétről, valamint a föld körül keringő mesterséges objektumokról is. Előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell tartanunk a világűrtől, fontos azonban, hogy figyelemmel kísérjük az ott zajló folyamatokat.
17: Önmagában egy ilyen ismeretterjesztő adás is, amit én tartottam, nyilván annyira sok mindent érint, és annyira zsúfolt, hogy nem feltétlenül itt fog valaki a világűr szakértőjévé válni, attól tartok, viszont az érdeklődés felkeltésére kiválóan alkalmas, és egy űrszimulátor is nyilván nem a jövő űrhajósait fogja kiképezni, de hogyha csak a fiataloknak a lelkesedését felkelti, megragadja a figyelmét, akkor ez kiválóan alkalmas, hogy megmutassa, hogy a világűr egyébként nincs olyan messze tőlünk, se térben, sem pedig lehetőségek terén.
14: A magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájában található Spacebuzz űrhajó még augusztus 12-én 9 és 16 óra között látogatható. A programon való részvétel ingyenes.
9: A pontos idő 4 óra 19 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, volt itt egy kis eső is az elmúlt időszakban. Holnap napsütéses, ám kicsi kevésbé meleg nap vár ránk, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Orosz Ildikót hallották, holnap is én mondom a híreket, további szép napot kívánok!
19: A vajdasági magyarságot érintő témák:
20: környezetvédelem,
19: kultúra,
20: egészséges életmód,
19: közélet,
20: sport.
19: A 107,1 MHz-en
21: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as években.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért nem?

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
3: A főhős ellovagol a messzeségbe.
4: A repülő csészeaj leszáll.
3: Valaki fegyvert ránt.
4: Más pedig szerelmesen ölel.
3: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
4: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en. Filmzenei műsorunkban az idén 71 éves John Travolta legendás filmjeinek dalait hallhatják. Természetesen előszedjük a pomádét, mert szombatesti lázban égünk. Lesz zene, tánc, ének, majd levezetésként beleolvasunk egy ponyvaregénybe is. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
3: Muzsikál a mozi.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban. 1978 óta újra és újra nézzük a Grease-t. Megunhatatlan, zenés forgatag ez a középiskolás történet, amelyben John Travolta Olivia Newton-John mellett kapott főszerepet. Danny Zuko és Sandy Olson szerelme sztoria ez, sok-sok tánccal és zenével.

Nyaralás közben találkozott a tengerparton Danny és Sandy, akkor kezdődött a két fiatal szerelme. Ám a nyár gyorsan véget ért, és mindketten azt hitték, többé sosem látják egymást. A gimiben azonban újra összefutnak. Sok-sok cívódás jön, a végén édes béküléssel. Ez a Grease Love Story-ja röviden.

A Grease alapja a nagy sikerű Broadway produkció. Az 50-es években járunk, a musical pedig tiszteleg a rock and roll aranykora előtt.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. John Travolta karrierjének nagyon fontos állomása a szombatesti láz. A Grease-nél egy kicsivel korábban, 1977-ben került a mozikba. Tony Manero a helyi diszkó táncos sztárja. Mindenki rajong a 19 éves srácért, aki utánozhatatlan csípőmozgásával bűvöli a lányokat.

John Travolta jellegzetes pávás járása talán éppen a szombatesti lázból lett ismert. Világhírnévre tett szert ezzel és a tánc tudásával, miközben a Bee Gees ma már klasszikusnak nevezhető dalai szóltak.

A szombatesti láz a 70-es évek fiatalságát mutatja be, amikor a diszkó népszerűsége az egekben volt. Tony minden este a diszkóba menekül, a valóság elől, ahol elkápráztatja a közönséget tánctudásával.

A Szombatesti Lászt az Életbe maradni című zenés dráma követte 1983-ban. John Travolta újra Tony Manero szerepébe bújt. Célja most már túlmutat a diszkó sztárja címen. Táncos akar lenni a Broadway-n.

az életben maradni is lüktet a felejthetetlen Bee Gees daloktól és Frank Stallone slágerlistás felvételétől, a Far From Over erejétől.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: John Travolta a Nicsak kibeszél sztárjaként került újra fókuszba 1989-ben. Közti Ellie partnereként szerethető figurát játszik ebben a vígjátékban, amelyben azért a showt a kis Mikey lopja el.

1994 újabb fordulópontot jelentett John Travolta karrierjében. Quentin Tarantino felkérte őt egy gangster szerepére, a másik bérgyilkost Samuel L. Jackson alakította. A két idősödő, szabadszájú tökös, közben pedig szimpatikus gangster, tehát ők ketten, Vincent és Jules. Feladatuk visszaszerezni főnöküknek egy aktatáskát. Ehhez persze ölniük kell. Tarantino filmjeiben igen fontosak a párbeszédek, amelyek sokszor egész másról szólnak, mint ami a lényeg az adott pillanatban. A következő filmrészletben a burgerekről beszélgetnek, miközben bármikor eldördülhet egy pisztoly.

A ponyvaregény aranypálmadíjas alkotás. Csupán egy Oscart nyert, a legjobb eredeti forgatókönyvdíját. Mégis meghatározó film, párbeszédeit sokan kívülről idézik. A zenéje pedig magáért beszél. A Pulp Fiction dalaival búcsúzom. Ez volt a Muzsikálamozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
3: Megvan.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

نم طلعتم شميت شم شميت شم.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
4: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
1: Ők a Rock and Roll Hall of Fame örökös tagjai. Az amerikai rockzene egyik legsikeresebb zenekara az 1970-ben alakult Aerosmith. Hangzásukat Joe Perry gitárjátéka és Steven Tyler éneke teszi egyedivé és felismerhetővé.

0: Minden kedden Rock Klasszik.
1: Az Edda volt az első vidéki zenekar, amelynek sikerült megtörnie a budapesti bandák egyeduralmát és országos sikert elérnie. 1983-ra a belső feszültségek, főként Pataki Attila és a zenei agy Slamovics István között tarthatatlanná váltak, és feloszlott az ős bakancsos Edda.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
0: SMR.
1: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János, ének. Benkő László, billentyű. Molnár György, gitár. Mihály Tamás, basszus. És Debreceni Ferenc, dob.

Most következzék a punk keresztapja, Iggy Pop. James Newell Osterberg Jr. néven született 1947. április 21-én az Amerikai Egyesült Államokban. Ő volt az egyik legelső rockzenész, aki rendszeresen a közönség közé vetette magát a színpadról. A 70-es években David Bowie karolta fel a drog problémákkal küzdő énekest, és producerként segített neki, hogy megírja a The Passenger című világslágert.

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a keddest, dörönjen az ég, a rock zene ma csak a
0: tiéd. Rock Classic.
2: A Chicago zenekart 1967-ben alapították, hol másutt, mint Chicagóban. Menedzserük javaslatára vették fel a Chicago Transit Authority, Chicagói közlekedési vállalat nevet. De mivel a Chicagói közlekedési vállalat jogi lépésekkel fenyegetőzött, így az első 1969-es albumuk után a nevüket egyszerűen Chicagóra rövidítették.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters Rolling Stone című bluesdalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

A Kansas az amerikai progresszív rock egyik legfontosabb képviselője, amely 1973-ban alakult, hol máshol, mint Kansasben. 1974 és 1980 között 8 stúdióalbumot adtak ki, amelyek közül több multiplatina minősítést ért el.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: A Dinamit 1979-ben alakult meg a korszak neves zenekarainak. A Scorpio, P-Mobile, Mini és Beatrice zenészeiből. Rövid létezésük alatt két meghatározó nagylemezt adtak ki, az 1980-as Dinamitot és a 81-es, a

0: Rock Classic. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Pofa be!
2: A Taurus EX együttes rendkívül rövid ideig, mindössze 1972 és 1973 között működött aktívan, és csak két kis lemezt adtak ki. Tagjai: Radics Béla gitáros, Somlajos basszusgitáros, Balázs Fecó billentyűs, Brunner Győző dobos voltak.

0: A 6 húros mágia folytatódik.
1: Gitárlegendák a 107,1-en. 6 Grammy-díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na, figyú!
4: Az 1979-ben Budapesten alapított Karthágó egyedülálló színfolt. A Szigeti Ferenc, Takács Tamás, Guido Falvi Attila, Kiss Zoltán és Kocsándi Miklós alkotta felállás a mai napig teljesen változatlan. A zenekar védjegyévé vált dübörgő elefánt logó Hannibal karthágói hadvezér híres harci elefántjaira utalva született meg.

0: Klasszik. A szomszéd is ezt hallgatja.
1: Az Ossian a magyar heavy metal egyik meghatározó formációja, amelyet Paksi Endre alapított 1986-ban, miután távozott a Pokolgépből. Az énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán kettős volt a nagy felállás alapja. 1998-ban Paksi új zenészekkel támasztotta fel az Ossiánt.

0: legjobb rockzene a 80-as, 90-es évekből.
1: Tehát a kulcs szó a rock!
0: Itt az SMR-ben.
2: Szóljon az Iron Maiden, a brit heavy metal úttörője, amely 1975-ben alakult. Bruce Dickinson hangja, Steve Harris basszusa és kabalájuk Eddie a zombi figura a műfaj legmeghatározóbb ikonjává tette őket.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A Saxon a brit heavy metal egyik alapvető zenekara, 1977-ben alakult, aranykorszakuk a 80-as évek elején volt.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.
2: A Megadeth neve a katonai Megadeth szóból ered, ami a nukleáris háborúkban az 1 millió áldozatot jelentő statisztikai egység.

0: 107,1.
1: A Motorhead egy korszakalkotó brit rockzenekar, amelyet 1975-ben Londonban alapított Ian Lemmy Kilmister énekes basszusgitáros. A Motorhead kifejezés az angol szlengben amfetamin használót jelent. Lemmy először Bastards néven akarta futtatni a zenekart.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szombathelyi Lord együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. 1982-ben lett Paul Mihály a zenekar arca és hangja.

0: 107,1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Sing Sing a 90-es évek egyik legsikeresebb magyar dallamos hard rock zenekara, melynek gyökerei 1988-tól 89-ig nyúlnak vissza. Bemutatkozó lemezük az Életfogytig Rock'n'Roll 1990-ben jelent meg.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: A Transvision Vamp 1986-ban alakult Angliában. Az együttes stílusát a hangos gitárok, a poppos dallamok és Wendy James sexy, punkos ének stílusa határozta meg, ami gyorsan a slágerlisták élére repítette őket.

0: a legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!
4: A Red Hot Chili Peppers 1983-ban alakult Los Angelesben. Történetüket rengeteg tagcsere tarkította. A zenekar két állandó tagja, Michael Flea Balzari basszusgitáros és Anthony Kiedis énekes, az összes dalszövegírója.

0: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Pantera Heavy Metal együttest 1981-ben Texasban alapították az Abbott testvérek. Sokan nem tudják, de a Pantera a 80-as években még klasszikus glam metalt játszott.

0: a 107,1 a gitár igazi királyai játszanak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A klasszikus futamoktól a modern akkordokig.
0: Az 1985-ben Los Angelesben alapított Guns N' Roses világszerte több mint 100 millió albumot adott el. 1987-ben jelent meg debütáló lemezük az Appetite for Destruction, amely minden idők legsikeresebb bemutatkozó albuma lett.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Nevem Mac Alec. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

át mostam a kis patakban. Hagyományos mosóporral mosnak, megpihennek, aztán újra mosnak. Falu szélén nagyon szépek a lányok, és én mégis egymagamban járok. Egymagamban sírok minden éjjel,

ruhát mosnak a patakba. Oda járnak fürödni a lányok, gólyamadár szégyen behoz rájuk.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Hey. Now just get in and close the door.

0: A 70-es,
1: a 70-es, a 70-es,
2: 80-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Szóljon a rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.

0: Exiuslágerek.
1: Exiuslágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.